0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal, olyan vendégekkel beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, mert a kulturális életünk sok mindent meghatároz, egész életünket szerintem. És nagyon nagy öröm, hogy a Testnevelési Egyetemről minden a szomszédunkról, mert mi, ahol a Márvány utcában vagyunk, megtalálhatók itt Budapesten, ezt a hallgatóknak mondom, akik még nem tudnák, és hát a szomszédságunkban van gyakorlatilag a Testnevelési Egyetem, megtelt a stúdió, én mindig örülök, amikor sokan vagyunk itt a stúdióban, egy gyönyörű hölgy, és az ő kedves, hát hallgatója, mondhatom ezt, hogy nem mondhatnám, hát hiszen egy kutatóoktatóval fogok beszélgetni, dr. Kalabiska Irinát köszöntöm nagy szeretettel, a Testnevelési Egyetem kutatóoktatóját és egyben témavezetőjét. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is örülök, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Ne viccelj, hát nagyon jó a téma, és itt van Borbás Zoltán Manó is, aki azt mondta, hogy hívhatjuk őt, vagy hívhatlak Manónak, örülök neked is. Te a Testnevelési Egyetem PhD hallgatója vagy.
3: Így van, én is köszönöm szépen a meghívást.
1: No, mind a kettőtöknek örülök. Hát a téma zseniális, nekem nagyon tetszett, amikor hallottam, egy kutatás közben vagyunk, ami már elindult nálatok ott a Testnevelési Egyetemen, és akkor innentől tiétek a szó, meséljetek erről a kutatásról. Érinteni fogja a férfiakat, kedves hallgatóink, úgyhogy a hölgyek, akik most hallgatnak minket, adják át majd az információkat, a férfiak pedig nagyon füleljenek. No, ki kezdi?
3: Kezdem én. Okay, én vagyok a PhD hallgató, okay. Irina pedig a témavezetőm, amint az elhangzott. Felmerülhet a kérdés, így picit távolul indítom a dolgot, de felmerülhet a kérdés, hogy vajon mit keres egy kultúrás magazinban a sport. Sok esetben elfelejtik, hogy a testkultúra, a mozgás az a kultúra része. Tehát régebben így is hívták, hogy testkultúra, nyilván ezért is képezi mondjuk az általános iskolai nevelésnek a részét a testnevelés. Uh-huh. Csak egy nagy ugrás magára a témára. Mi 35 év fölötti magyar férfi lakosságot szeretnénk vizsgálni, illetve életmódbeli változások hatásait az ő egészségükre, illetve
1: tehát
3: a testükre.
1: 35-től mennyi?
3: 64 éves korig.
1: 35-től 64 éves korig. Még én is beleesnék.
3: Így van.
2: Pontosan.
1: Vizsgáljátok, mert hogy élünk mi 35 év felettiek? Sporttal vagy sport nélkül?
2: Sajnos szomorú a magyar statisztika, mert pont olvastam nemrég egy tudományos közleményben, hogy a férfiak európai, a magyar férfiak európai viszonylatban dobogós helyen állnak, és mert mértéktelen alkoholfogyasztás, kávéfogyasztásban, láncdohányzásban vezetünk, sajnos, és ugyanúgy jellemző a túlevés, a stressz, a túlhajszoltság a magyar férfiakra, és ezért is őket céloztunk meg első körben, hogy bevonnánk egy nagyon izgalmas kutatásba.
1: Mi a teendőnk? Tehát ha most én kedvet kapok hozzátok a missziótokhoz, ehhez a kutatáshoz, akkor mit kell tennem?
3: Elsősorban kell egy, mondjuk úgy, hogy önvizsgálat, tehát akinél van hasi elhízás láthatóan, nem kell
1: hát
3: nagynak lenni. Akinél van ilyen jellegű elhízás, nekik a jelentkezését várjuk, az elérhetőségemet nem tudom, hogy
1: itt minden szabad, úgyhogy mondjátok is, kérlek.
3: Okay. Tehát borbas.zoltan@kukactf.hu e-mail címre, vagy a +36 70 207 26 89-es telefonszámon.
1: Ezt még néhányszor el fogjuk mondani, és a posztban is ott lesz, úgyhogy majd keressék a közösségi oldalainkon.
3: Rendben. És akkor igazából ezeken az elérhetőségeken, vagy valamelyikén vegyék fel velünk a kapcsolatot. Várunk olyanokat, akik több csoportra osztjuk magát a kutatást, lesz olyan, aki diétázik és sportol, lesz olyan, aki csak diétázik, és lesz olyan csoportunk is, ahol igazából nem lesz beavatkozás, hanem azt nézzük, hogy 12 hét alatt hogyan változnak különböző értékeik.
1: Akkor ennek megvan a kifutási ideje, tehát 12 hét?
3: Igen.
1: Az összes csoportnak?
2: Igen. Tehát ez egy...
1: Mikor indul?
2: Ezt úgy hívják, hogy egy intervenció, és 12 héten át majd követjük őket, és azt kell tudni erről a kutatási projektről, hogy ugye 12 hét az mozgásban fog telni, meg diétázásban, de lesz a nulladik hét és a 13. hét, amikor szűrővizsgálatokat fogunk elvégezni a jelöltekkel, és ezek a szűrővizsgálatok, szűrőcsomagok, ezeket ingyen kapják, tehát abban benne lesz a teljes kardiológiai szűrés, egy teljes állapot felmérés, tehát terhelés élettani vizsgálat, abban benne lesz egy ilyen külön kérdőíves felmérés, mi lesz még benne?
3: Testösszetétel,
2: a testösszetétel, igen, a lényeget elfelejtettem, ami a szakterületem, azt persze kihagytam, ugye a DEXA vizsgálat, ami testösszetétel mérésről fog szólni, és a testösszetétel vizsgálat alatt rá fogunk menni külön a viszcerális zsigeri zsírra, mert ugye ez a kutatási projektnek a lényege, a célja, hogy megvizsgáljunk, hogy ebből a viszcerális zsírból hogyan tudunk fogyasztani a magyar férfiakat. És ez ugye nekünk volt már a Manuval egy pilot projektünk, tehát pilot study, abból készült a Manu diplomamunkája, és nagy sikerekkel jártunk, úgyhogy így lett Manóból PhD hallgató, és ezt továbbra vittük, ezt a témát, csak itt még kihagytam nagyon fontosan a vérvételt. Ugye nagyon sok férfi fél ettől, de egy olyan csomaggal készültünk, ami nagyon-nagyon informatív lesz.
1: Tehát mindent ti intéztek?
2: Igen, minden nálunk fog történni.
1: El se kell menni külön
2: sehova nem kell elmenni. Az összes vizsgálat a testnevelési egyetemen különböző épületjeiben fog történni.
1: Óriási.
2: Úgyhogy egy helyben megoldjuk.
1: Mennyi alanyra van szükségetek?
3: Összesen 150-re, meg csak egy gyors visszacsatolás a viszcerális zsírra, mert hogy talán nem mindenki számára világos, hogy mi is ez.
1: Akartam is kérni, hogy a hallgatóknak fordítsátok le.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos része az emberi testnek, hogy fogalmazzak így. Ez a belső szervek körül lévő zsírt jelenti, tehát ami konkrétan a májon van, akár a szíven, a beleken, a belső szerveken, ahol nincs szükség nagy zsírmennyiségekre. És ez a zsír, ez sokkal jobban összefügg az egészséggel, sokkal inkább egészségkárosító hatása a bír, mint a bőr alatti zsír, tehát mint ami látványos mondjuk akár az embernek a combján, amitől ugye leginkább a hölgyek szoktak tartani, vagy félni, az, ami a hasüregben található tulajdonképpen ez a visszerális zsír, ami egyébként feltétlenül ránézésre nem is látható. Van ilyen eset is.
1: Én azért is örülök nektek, nagyon őszinte leszek, ezt az egyik kolléga nőm ajánlotta nekem, mint témát benneteket, de azért ajánlotta, hogy én menjek oda, és legyek
2: nagyon
1: része
2: helyes
1: a 100 férfinek egyébként.
2: Szeretettel várunk.
1: És köszönöm, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy életeket fogtok menteni ezzel.
3: Ez a célunk.
1: Ez ki is van mondva így.
2: Igen, is van mondva.
3: Magasztosnak hangzik valószínűleg.
1: De közben meg ez a lényeg.
3: Igen, ugye a magyar lakosság, a magyar társadalom dobogós az elhízottságban világszinten. Tehát ez is egy olyan statisztikai adat,
1: ami... Magamról, hogy ezt jól meg is magyarázzuk, hogy ez miért van így.
3: Igen, és sokféle magyarázat van, és mi igazából magának a doktori kutatásnak a célja fegyvert adni az emberek kezébe, hogy ilyen drasztikusan fogalmazzak, amit az egészségükért tudnak használni. Egy ilyen teljesen használható, mindennapi életbe beépíthető programot szeretnénk adni, ami tényleg segít abba, hogy hosszabban és egészségesebben éljünk. Ugye a longevity mostanában egy nagyon, nagyon népszerű téma, igen. És ez egy olyan szelete, ami szerintem nem eléggé van kibontva, vagy nem annyira, mint amennyire lehetne.
1: Na, mindjárt kibontunk mindent, de azt mondjuk ki szerintem elsőként, hogy mennyire kell sportosnak lenni, sportos beállítottságúnak, hogy valaki erre adja a fejét és jelentkezzen, majd mindjárt elmondjuk még egyszer az elérhetőségeket. Szóval mi van, ha valaki felmondta egész életében tornából vagy tesiből?
3: Akkor sincs probléma, az egyik csoport az kifejezetten olyan emberekre irányul, akik kezdők, olyan edzések...
2: Szerintem lesz négy csoport,
3: csak van. Tehát lesz egy olyan csoport ketté bontva, ahol olyanokra van szükségünk, olyanok jelentkezésére, akik egyébként a sport minden napi része az életüknek, vagy rendszeresen, vagy legalábbis van sportmúltjuk, akár ilyen sportolói, vagy komolyabb sportmúlt. Őket szeretnénk plusz edzés programmal támogatni, illetve egy diétával. Egy olyan csoport is lesz, ahol inaktív emberek, akik elhízással küzdenek, ők csak sportolnak, és lesz egy olyan csoport, akik ezek közül, aki nem is sportol, tehát mondjuk tényleg, hogy elhangzott ez a megfogalmazás, be vannak oltva a mozgás ellen, nekik egy diétát adunk, és megnézzük, hogy ezek egymáshoz viszonyítva milyen hatással vannak a viszerális zsírra, a testösszetételre, az egészségre általánosságban.
1: Én azért is örültem nektek, és várlak is, most leteszem a nagy esküt, hogy folyamatosan gyertek, és számoljatok be, hogy hol tartok a kutatáson, nagyon imádom magát a kutatás szót is. Mert a kísérlet ez mindig izgalmas. Akár a kutatókkal is nagyon szívesen beszélek, régészek, történészekkel, de ez egy másfajta kutatás, amit ti végeztek, de nagyon izgalmas lesz a vége. Hogy ki mire jut végül, mert ugye itt megy a vita, állandóan jönnek ide egészségőrzők ebbe a műsorba, és hát hol azt mondják, hogy hát persze számít a mozgás, de van, aki azt mondta, aki ételekkel foglalkozik, meg dietetikus, hogy ja, hát valami 5% a fogyásnál. Most ez, na, mit mondtok ti, kérdezem a két szakértőt.
2: 5% az nagyon kevés. Hát szomorú.
3: Ezt valószínűleg a kifejezett edzésre értették. Ugye nagyon-nagyon fontos a kontextus. Tehát az, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy heti 3x1 órát edz, az mondjuk tényleg ilyen 10-15%-ba számít bele a kalória, vagy ha megnézzük, hogy az mennyi kalóriát éget. Itt pont emiatt is magának a kutatásnak a témája az, hogy hogyan lehet egyébként mondjuk növelni a mozgást, és hogyan lehet csökkenteni a kalória bevitelt, mondjuk így, mert egyébként a kutatásnak az egyik része az időszakos böjt diéta, nevezzük így, ez eléggé régóta kutatott népszerű téma.
1: Na de mennyi például ez? Hány napot kell böjteni?
3: Ez úgy néz ki, hogy a 8-16-os klasszikusnak nevezhető.
1: Most, ugye?
3: Igen.
2: Úgy hívják, hogy intermittent fasting. Ez úgy hívják ezt a diétát.
1: Hát képzeljétek el, hogy én egyszer ezt már sikerült pár hétig betartanom, és tényleg az volt, hogy azt tettem, amit javasoltak, és nem voltam éhes. Tehát nem ettem szénhidrátot, és nem voltam éhes. Hmm. És tudtam tartani ezt, amit most mondtok. Uh-huh. Persze az órák azok váltakoztak.
2: Időszakos böjtölés, a magyarra fordítjuk. De visszatérve itt a mozgásra, én mindig annak a híve vagyok, hogy a mozgás gyógyszer. Tehát, hogyha valaki hosszú életű akar lenni, akkor muszáj mozognia.
1: A Radák professzor... Én mit mozogjak ilyen súlya?
2: Hát először igen, egy hosszú séta. Tehát azzal kell kezdeni. És utána, ha már érzed a változást, akkor szépen lehet bevezetni fokozatosan a kis kocogást, egy kis erőedzéseket, és igen, tehát így fölépíteni, és kiválasztani esetleg egy olyan sportágat, ami úgy megtetszik. A labdajátékok között.
1: Ping-pong egész jó.
2: A ping-pong, az nagyon jó. Tehát tényleg az egyik legjobb szerintem a labdajátékok között, most nem akarok megsérteni egy sportágat sem, de szerintem a pingpong az nagyon jó, sokan szeretik. Én például személy szerint én teniszezek.
1: Hát engem az is vonz, de hát ott sokat kell futni, nem? Ilyen szaladgálós.
2: Hát így, nagyobb a pálya, igen, a pingpong

0: korosztálynál szokott ez probléma lenni, hogy nem döntött el, melyik irányba induljon, akkor érdemes részt venni egy ilyen DEXA vizsgálaton, és akkor ott meg tudjuk nagyjából mondani, hogy a csont összetételből, tehát a csontnak a tömegéből, ugye az is egy nagyon informatív dolog, mert akinek nehéz csontozata van, vastag csontozata, azt esetleg a tornában, vagy a ritmikus gimnasztikáról, ha beszélünk, vagy bármilyen légtornákról, meg ilyesmikről, azt lehet, hogy nem lesz annyira sikeres, de esetleg a küzdő sportokban sikeresebb lehet, tehát ugye ilyen mennyiségű csont. Aztán ugyanúgy fontos az izomnak a mennyiség, izomszövetnek a mennyisége. Tehát egy atlétánál ugye az izomtömeg mennyiség az nem mindig előny. Tehát minél több izmuk van, az lehet, hogy például maratonfutásnál az lehet, hogy nem olyan előnyös. Úgyhogy ezekről tudunk beszélgetni, aztán magasságbecslés, ugye az is nagyon fontos, hogy most milyen magas lehet a gyerek felnőtt korára, de az fontos kiemelnem, hogy ahhoz minél többször kell jönni, ahogyan növekszik a gyerek, fejlődik a gyerek, minél többször kell részt venni ilyen DEXA vizsgálatokon, és akkor esetleg meg tudjuk állapítani, hogy persze lesz még egy plusz kiegészítő. Persze, mi csináljuk ezeket. Ugye nálunk van külön egy szolgáltató központ, sportmedicina központ, ez nem régóta létezik a TFN, hogy az átlag lakosságnak is elérhető lehet, és így oda lehet időpontot kérni, és akkor bejelentkezni hozzánk.
1: De egyébként most ez a kutatás a négy csoporttal, ez ingyenes?
0: Ez teljes mértékben.
1: Bárki, aki csatlakozik, annak el is végzitek ezeket?
0: Igen, kutatás keretein belül ingyenes a történet.
1: Na hát, kedves férfiak, akkor itt a vissza nem térő alkalom. Manó, szerintem mostan az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek újra az e-mail címet, meg a telefonszámot.
2: Rendben, borbas.zoltan@tf.hu. A telefonszám pedig 0670-207-26-89.
1: De ott lesz a posztban is, úgyhogy aki most eltévesztette, az keresse meg a mi közös fotónkat, és ott lesz alatt a pontos elérhetőség mindenképp. Ez egy nagyon fontos misszió. Misszió ez nektek? Azon túl, hogy nyilván van vele cél.
0: Nekünk az.
2: Igen.
0: Tehát,
1: annak tűnik.
0: Hát aki kutatói pályát választ, én most magam nevében beszélhetek, annak ez a missziója. Hogy új dolgokat találjunk, hogy adjunk át a tudásunkat, mutassunk meg a tudásunkat, és ezzel segítsünk az embereknek. Én ezt így látom.
2: Én nem különben.
1: De ugye ez 3 hónap, mikor indul a 3 hónap?
2: Ciklikusan fog elindulni, a következő szeptemberben fog indulni.
1: Tehát szeptemberig kellene összegyűjteni?
0: Igen,
1: azt
0: minél több ember.
1: Vagy ez a 100 férfi már megy a különböző csoportokba?
2: 150 főre van szükségünk összesen, most egy kisebb csoportunk van jelenleg.
1: Tehát szeptemberig kell összegyűjteni ezt a mennyiséget.
0: Igen, most mi úgy terveztünk, hogy akkor szeptemberig, de ha nem jön össze, akkor persze folytatjuk, tehát a Manónak a PhD az nem egy év alatt lesz meg, ez egy kicsit hosszabb folyamat, úgyhogy most vannak néhányan, akik már részt vesznek, férfiak, lelkesek, hál' Istennek még senki nem esett ki, csinálja, hanyadik hétnél járunk?
2: Az első csoporttal a 9. hétnél vagyunk, és nagyon lelkesek, látható fogyás.
0: Edzenek, diétáznak, igen.
1: De ők külön edzenek, vagy nálatok?
0: Nálunk.
2: Nálunk edzenek.
1: Ja, mindent ott csinálják?
0: Minden nálunk, minden. A TFN. A Koltai Jenő sportközpontban, az a Csörcsörsz utcában van, ott vannak az edzések, és
1: hányszor kell menni egy héten?
2: Három alkalom van egy héten, így aztán folyamatos kapcsolattartás is van.
1: Hát meg egy nagyon jó közösségi.
2: Igen.
1: Kezdeményezés, itt gondolom barátságok is létrejöhetnek.
2: Igen, hát már ki is alakultak, nagyjából úgy köszönnek egymásnak, hogy na hello, most hány kiló, ki hol tart, meg többen kérdezték is, hogy folytathatjuk el, már próbálnak győzködni, hogy kicsit hosszabbítsuk meg a

0: három hónapot, hatra, nézzük tovább.
1: De arról nem is beszélve, hogy azért egy olyan talán itt elfér ez a hasonlat, hogy ugró deszkát adtok ezzel a három hónappal, hogy beindítjátok őket, és onnantól azért már egyszerűbb lesz folytatni külön.
2: Ez így van, ugye azt tudni kell, hogy nálunk a testnevelési egyetemen nagyon sok kutatási projekt fut, és már sok lezárult, és az előző kutatási projektekből vannak önkéntesek, akik megadták az elérhetőségüket, hogy ők folytatni szeretnének. Tehát, és akkor ezért minden évben indítjuk valami új projektet, hogy így motiváljuk a lakosságot minél egészségesebb életmódra. Most ez az első pillére a kutatásnak, hogy most a férfiakkal foglalkozunk, mert ők a célcsoport. Manu elmondta miért. A következő lépés, ugye a nőket is beszeretnénk vonni ebbe a kutatásba.
1: Beszélünk majd erről is.
2: Igen,
1: mindenképp.
2: Igen.
1: Hát akkor kitartás nektek.
0: Köszönjük
1: szépen. Ezen a nem tudom, hogy nem könnyű úton, de közben meg nagyon nemes az egész, úgyhogy sok ilyet.
2: Köszönjük.
1: Nektek, és sok csillogó szempárt, akkor a tiétek is csillogni fog. Akkor.
2: Téged nagy meg baj. Szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen. Ha aludhatok még rá? Kicsit.
2: Igen.
0: Még van
1: egy oké. Dr. Kalabiska Irinával beszélgettem, kedves hallgatók, a Testnevelési Egyetem kutató-oktatójával és egyben témavezetőjével, és Borbár Zoltán Manóval, a Testnevelési Egyetem PhD hallgatójával, akinek a telefonszámát és azt az e-mail címet, amit elmondott többször, megtalálhatják majd ott a posztban is, úgyhogy éljenek vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És a vendégeimtől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Egyrészt mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió, most ez történt, nagyon kedves emberek látogattak, művész és alkotó emberek látogattak meg engem, ennek is mindig nagyon örülök, akik tényleg hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, mert hát akik színpadon állnak és becsomagolják az érzéseiket nekünk, a műkedvelőknek, azok mindig valamit hozzátesznek az életünk. Az Alinkát köszöntöm, nagy szeretettel, mint a hölgyet elsősorban, és az Illem is úgy kívánja, örülök köszönöm. Neked. Letettem a nagy esküt, ugye a múltkor itt voltál a Takács Nikolásszal, és a Nikolász kérte, hogy az Alinkát hívja meg, úgyhogy letettem itt az éterben a nagy esküt most.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Természetesen ezt betartom. És hát én nagyon régóta készültem egyébként Szekér Gergővel egy beszélgetésre, úgyhogy örülök, hogy most találkoztunk, mert itt úgy látszik, mint mindig párban érkeznek hozzám. Téged elhozott Alinka a Nikolász a múltkor,
3: és Alinka pedig elhozott.
1: Milyen jó, hogy
3: párosan
1: szép az éle. Én szeretem a te dalaidat, egyébként mind a kettőtökét le a kalappal, a közös dalaitokat is nagyon kedvelem, és hát ami miatt én mindenféleképpen ragaszkodtam ahhoz, hogy beszélgessünk ebben a műsorban, az, hogy amikor benneteket lehet látni, akár külön szólóban, akár közösen itt Budapesten, az mindig egy ilyen közösségépítő esemény. Alinka, neked nagyon örültem, amikor a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láttalak Teodórát, innen csókoltatjuk. Gergő, tudom, hogy te rendszeresen mindenfajta közösségépítő rendezvényen fellépsz itt Budapesten.
3: Így van.
1: És ezek azért fontosak, mert szerintem a mai világban, amikor látjátok, gondolom a ti zsebetekben is ott van az információs stráda, egy
2: telefon.
1: Azért az emberek nem nagyon találkoznak. Nem feltétlenül arról szól a mai világunk, hogy élőben találkozunk azokkal, akik fontosak nekünk, vagy hát az összes baráttal biztos, hogy nem. De ezek a ti eseményeitek meg erre lehetőséget adnak.
3: Hát szerintem egy koncert alapvetően egyébként most legyen szó zenéről, de hogy bármilyen egyébként, bármi élő összejövetel szerintem nagyon-nagyon fontos a mai világban kifejezetten. Abszolút. Mondom azt egyébként tényleg 30-31 évesen, de én ugyanezt mondtam gyerekkoromban, és én szívesebben mentem ki focizni egyébként, mint hogy a számítógépemet bújjam, mert fontos, mert kicsit elidegenedünk egymásról.
1: Hát meg hogyha nem tesztek ezért ti, akkor igen. Ki fog tenni? Tehát ti közvetítők vagytok, és hídépítők, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak benneteket, hogy a hídépítőknek meg szükség van. És akkor most Alinka felét fordulok, hogy mi majd mind a kettőtökkel beszélgetünk a stílusokról, de például az a stílus, amit ti képviseltek, azért az sem egy átlagos stílus.
2: Igen, én alapvetően operaénekesként végeztem, és jelenleg most klasszikus crossover műfajt képviselek, ez leginkább úgy érthető az emberek számára, hogy... Igen, én úgy szoktam definiálni, hogy amit Andrea Bocelli csinál, tehát hogy így tudják a legrövidebben megérteni, viszont most a popzene felé is elkalandoztam, úgyhogy ez most már tényleg crossover-e javából, amit nagyon-nagyon élvezek, és imádom csinálni. Születnek a jobbnál jobb dalok, szuper fellépések vannak, úgyhogy tényleg abszolút.
1: Na látod, és pont ez a lényeg, hogy azért az operát becsomagolni, egy olyan hát ez a csomagolás itt a lényeg, hogy az egyáltalán továbbadódjon generációknak. Az egy nagy misszió.
2: Igen. Igazság szerint én az operát azt úgy képviselem, hogy vannak koncertek, és akkor egy koncerten belül úgy van összeállítva a repertoár, hogy van egy-két operária, crossover dalok, pop dalok, tehát éppen amilyen műsor születik.
1: Na de a lényeg, hogy benne vannak, és most akkor a pályatársakat nézzük, azért a pályatársak ennyire nem szegmentálnak. Vagy nem tesznek bele legalábbis ilyeneket. Úgyhogy ez azért van szükség erre, hogy ez menjen tovább hídépítőként.
2: Nekem ez fontos dolog, mert én szeretem megmutatni, hogy mi az, amit tudok. Nagyon sok évig tanultam ugye a klasszikus zenét, nem is szeretném ezt így elengedni. És a közönségem egyébként nagyon szereti, tehát abszolút hálásak, hogyha énekelek klasszikus műveket is.
1: Na de hát a YouTube csatornád is tele van.
2: Igen, több van belőle. Operáriák még nincsenek feltéve, azt inkább így fellépések.
1: Na de akkor is lehet érezni, hogy ez más.
2: Hát alapvetően szerintem a hangképzés már úgy ezt így megmutatja.
3: Igen. Hát a beleszólatok minőségi, kifejezetten minőségi.
0: Ezt, igen, ezt akartam én is mondani.
3: Mondjuk ki.
0: Na, nem csak, hogy beleszólat, akkor mondjuk már el, hogy az úriember...
2: Hogy került
0: egyáltalán ide?
2: Az úriember úgy került ide, hogy mi megismertük egymást tavaly előtt év végén. És hát rögtön megvolt ez a baráti összhang, nagyon tehetséges embernek tartom a Gergőt is, és én nagyon szeretek tehetséges emberekkel duetteket énekelni, úgy lásd Takács Nikolász, akivel az Adagio című dal dolgoztuk fel, és hát az volt a kérésem Gergőhöz, hogy írjunk egy dalt, amiben megmutatom, hogy én végül is popzenét is tudok énekelni, hogyha úgy van.
0: És akkor... De szeretsz is énekelni popzenét?
2: Szeretek. Szeretek. Igen, mert nem akarom ezt most így a klasszikus éneklést ledegradálni, de sokkal kevesebb munkával is lehet énekelni. Ez számomra egy ilyen tök új dolog volt.
0: Hogy... Na jó, örülök neki, mondom, ezért vártalak benneteket, hogy akkor beszéljünk már a technikai részéről ennek. Én kérdezgettem itt, talán a múltkor pont a Nikolászt is, hogy aki kap a sorstól egy ilyen lehetőség, adottságot, hogy el tud énekelni. Nekünk úgy tűnik, hogy könnyebb dolgokat is, de akkor az nem úgy van? Azért dolgozni kell? A
2: hát
0: magas hangokért?
2: A klasszikus hangképzéssel azért van meló. Tehát, hogyha, ugye én nem skálázom minden nap, de hogyha mondjuk van egy olyan fellépés, amin van egy klasszikus zene, vagy egy operária, vagy egy olyan nagy volumenű dal, amit úgy kell elénekelni, hát akkor azért egy ilyen két héttel előtte. Ugye a hangszál ez egy izom, tehát ugyanúgy kell edzeni, mint hogyha elmész sportolni, hogy kell tornáztatni, hogy kijöjjenek azok a könnyedén, azok a hangok, ugrások, amik meg követelik, vagy na, tehát, hogy amit a dal megkövetel. Szóval persze, hát a klasszikus zene azért az
0: és
2: egy...
0: És tényleg a popot egyszerűbb énekelni?
3: Szerintem én. Én beleegyezem egyébként,
2: igen. Hát figyelj, én tényleg senkit nem akarok megmenteni, csak a saját tapasztalatom.
0: Hát nem te dolgoztál, te tanultál ezért.
2: Tehát, hogy olyan értelemben, hogy
3: nem kell
2: valójában le kell
3: énekelni.
2: Butítani a hangomat a pop énekléshez. Nem kell annyira beskálázni, csak egy picit. Szóval egy tök érdekes dolog, de nagyon-nagyon élvezem, és hát Gergő zseniális módon tanítja nekem ezt a technikát, vagy ezt a dolgot.
0: Mármint a pop éneket?
3: A pop éneket.
2: Igazából elmond kettő mondatot, és tudom, nyilván annyi előképzettségem már volt a témában, hogy anno nekem Nikolász volt az énektanárom, akivel szintén már ezt a pop ének vagy ezt a crossover dolgot elkezdtük, és akkor ebben volt egy szünet, és most ezt a Gergő így megmutatta nekem, és imádom. Tehát, hogy nagyon,
3: nem
2: nagyon
3: sok,
2: élvezem.
3: Nem volt sok munkám benne, egyébként ezt be kell valljam. Tehát 15-ösen gyorsan, Anika nagyon adaptív, igen, tehát hogy nagyon gyorsan tanul. Azért annyi különbség van egyébként a pop és a klasszikus között, hogy a klasszikus tényleg ezért mondjuk minőséginek mi zenészek, hogy az egy ilyen nagyon magasra rakott lét, mert ott tényleg éveken keresztül képzed a hangod, mire kijön belőled egyáltalán egy olyan amire azt mondják az emberek, hogy ez klasszikus. A pop éneklés abból a szempontból sokkal könnyebb, hogy az ott tulajdonképpen csak az, ami kijön a torkodó reggel fölkelsz, ki kell jönnie, de a hangszín az fontos.
0: Na Gergő, de akkor most nálad maradva azt tisztázunk, ugye az én egyik kedvenc dalom a Madár repül.
3: Ja.
0: De az nem egy általános éneklés.
3: Nem, abban is van, tehát a pop az mindent ötvöz, azt ötvözi, ami éppen aktuálisan jól hangzik, vagy jól hangozhat. Az egy nem is az őszinteségre szeretnék egyébként, egy nyersebb dolog. Tehát az, ami tényleg zsigerileg kijön az emberből, és ezért nehezebb egyébként sokszor a pop, ami azért, tehát hogy technikailag nem nehezebb, technikailag sokkal nehezebb a klasszikus éneklés. Viszont a befutás, az, hogy tetszik valakinek, nem tetszik, a sokkal nehezebb popban, mert ott nincs megcsinálva a hangszíned, nincs kidolgozva a hangszíned, ott az, ami kijön belőled, az vagy tetszik az embereknek,
0: értem,
3: vagy nem.
0: Értem.
3: És egyébként abban vagy szerencsés, Alinka, hogy tényleg, hogy neked az, ami alapvetően is kijön a torkodon, most ez nem tudom, hogy egyébként zsigerileg vagy az énektechnikának is köszönhetjük, de igazából mindegy is, az alapvetően jó. Tehát ezért tudsz popot énekelni, nem tud mindenki popot énekelni.
2: Ezt mondjuk nem tudtam.
0: Most itt megbeszéltétek a hallgatók.
2: Nyilván vannak olyan pop énekesek, akik szintén sokat foglalkoznak a hangjukkal, tehát azért
3: persze.
2: A pop éneklésben is nagy ívű dalok, tehát azért gondolom arra csak rágyúrnak ők is.
3: Hát persze, meg van, tehát hogyha a klasszikust és a könnyű zenét veszük külön, akkor a könnyű zenébe beletartozik a rock, metal, stb., aminek azért van technikája. Tehát az, hogyha te hörögni akarsz, vagy screamelni akarsz, ahhoz kell a technika.
0: Na jó, azt tisztázzuk, hogy egyénileg, tehát akkor most Alinka felét fordulok, mi a cél? Hogy téged egy technikás, egy tanult miként? Énekesként, énekművészként, operaénekesként tartsanak számon?
2: Operaénekesként nem gondolom, hiszen nem vagyok színházi énekes, tehát azt
0: még
2: meghagyom.
0: Még lehetsz.
2: Azt inkább meghagyom azoknak az embereknek, akik tényleg a nap 24 órájában ebben a világban mozognak. Nekem nagyon tetszik ez a koncertdíva kifejezés, és ezt most minden nagy képűség nélkül a díva szót, hogy egy olyan énekesnő vagyok, aki 4-5 műfajban tud énekelni, nagyon-nagyon szeretek fellépni, imádok adni az embereknek, csodálattal tudom őket nézni, amikor egy ilyen teletemplom elé kiállok, és egyszerűen amilyen érzéseket kiváltok a hangommal, tehát hogy nekem az ilyen...
0: Egy templom is eleve egy ilyen már magasztosabb helyszín.
2: Igen, de nyilván egy koncertterem ugyanez számomra, tehát...
0: De mondjuk a Margit sziget is az volt?
2: Az volt, igen. Hát ez egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben, hogy ott állhattam azon a színpadon Nikolásszal, igen.
3: És baromi jó volt a koncert, én láttam.
0: Te is ott voltál?
3: Igen, én láttam. Okay.
0: Neked hol volt a nagyon izgalmas fellépési helyszín, ami nem volt átlagos?
3: Az az érdekes, hogy nekem, én voltam a Műpában.
0: Na de tényleg a Műpa tényleg olyan jól szól, ahogy azt mondják.
3: Iszonyatosan jól
2: szól. Sajnos még nem tudom, de tervben van.
3: Iszonyatosan jól szól. Egyébként az a jó belőle, szerintem nagyon tetszene neked egyébként. Sőt, én úgy mondom, hogy tetszeni fog. Tehát, hogy ez nincs messze. Mert oda tudod, hogy ha te egy rendes orkesztrával mész, akkor nem nagyon kell hangosítani. Mondjuk Alinkát nem kell hangosítani alapvetően. Tehát őt szerintem Budán is hallanák.
2: Azért kell.
0: Beénekled a teret.
2: Hát elég nagy a hang egyébként szerencsére, úgyhogy ennek örülök.
3: De hogy a Műpa az egy ilyen nagyon nagy dolog volt, de képzeld el, nekem a kis helyek egyébként sokkal, sokkal közelebb vannak a
0: színemhez. Hát azok ilyen intimebb.
3: Igen.
0: Meg közelebb a közönség.
2: Ezért minél nagyobb a hely, annál nagyobb a stressz színpadra lépni.
0: Hát a távolság is nagyobb a közönség meg az
2: előadók között. Hát ez így van.
3: Más, nyilván jó. Tárcsővel
2: kellett volna állnom a Margit szigeti szabadtéri színpadán, hogy lássam az embereket.
3: Mi is tárcsővel ültünk, hogy
0: lássam. De egyébként ti mind a ketten, most akkor megint Alinka, jövök hozzád a megvan ennek a küldetésnek, vagy a missziónak a nemessége benned, hogy igenis egy olyan műfajt is el akarsz juttatni a közönséghez, ami nem egy átlagos műfaj.
2: Abszolút, mert egyébként nyilván ez ízlések és pofonok, de ez az a műfaj, ami elképesztő nagy hatással van az emberekre. Tehát én, amikor elmegyek, nagyon sok esküvőn énekelek ilyen templomi és polgári szertartásokon,
0: és többnyire itt a fővárosban egyébként? Vagy
2: országosan, mindenfelé. Külföldön is, tehát, hogy mindenfelé vannak fellépések. Tehát, hogy azok az érzések, amit kiváltok az emberekből, hogy elsírják magukat, hogy tiszta liba bőr, hogy úgy néznek rám, hogy az a csodálat és ez a hála a végén, tehát, hogy nekem ez mindennél többet jelent, és nekem igazából a küldetés szónál az jut eszembe, hogy a zenével gyógyítunk, mert hiszen egy gyógyító rezgés.
0: Ez már belett bizonyítva.
2: És hát szerintem ez abszolút ráfér mindenkire a mai világban, és én ezt nagyon szívügyemnek tekintem.
0: Neked mi a szívügyed, Gergő?
3: Én az adás és a kapás a cserekereskedelme művő alapján.
0: Tehát, hogy neked, működök. Nektek ugyanúgy annyit ad a közönség, mint amennyit ti tudtok?
3: Hogyne,
0: hát figyelj. Mennyi időre tölt fel benneteket egy-egy visszataps, egy-egy reakció?
3: De hónapok szerintem. Igen, tehát, hogy hónapokat van, hogy valamit éveken keresztül viszed magad. De pont ezt akartam mondani egyébként, hogy van, hogy a legkisebb helyekre elmész. És tényleg ott van 100 ember, de volt olyan, hogy 50 ember, tehát, hogy egy icipici község, ahol mit tudom én, lakják épp, hogy 3000-en. És az egy olyan ajándék, amikor ők látnak valamit, amihez nem szoktak hozzá, ami nem szokott, tehát nem mindenkihez jut el alapvetően egyaránt, sajnos még a kultúra, azért ezen egyébként én magam is, meg szerintem minden pályatársunk szeretne dolgozni, hogy ez jó legyen, és mindenkihez eljusson a kultúra, de hogy amikor látod rajtuk azt az örömöt, hogy elviszel nekik valamit, és nem csak tehát, hogy én nem mulatos, nem szoktam énekelni egyébként, de hogy nyilván szeret az ember diszkót csinálni, viszont amikor elviszel egy olyan dalt, ami egy picit klasszikusabb, vagy egy kicsit közelebb áll az én szívemhez is, a romantikus szívemhez, és hazavisznek ők a hallgatók és a nézők is magukkal valamit, szerintem annál nagyobb ajándék nem kell.
0: És az alkotáshoz hogy van nálatok? Kell ahhoz egy külön állapot, vagy az jön mindig?
3: Alika meghozza az állapotot, én ezt szoktam, tényleg.
2: Csak találkozni kell, és már dőlnek belünk a dolog.
3: De ez így történt. Nekünk
2: nagyon jól működik együtt a közös munka, tényleg elképesztően inspiráljuk egymást, semmiféle nehézség nem adódott így most a közös munka során, ugye most megjelent egy közös dalunk, és jövő héten ki fog jönni még egy duett.
0: Ezeket mondjátok el nyugodtan a dalok címét.
2: Most jelent meg a Black Seal, az mi szerelem gyerek szerintem, mert egyszerűen imádom. Tehát az első popzene végül is, amiben én énekelek. Uh-huh. Nagyon különleges lett.
3: Cinematic dark pop. Annyira jól hangzik, imádom kimondani.
2: Nagyon különleges.
0: És kedves hallgatóink, ha befejeztük a beszélgetést, akkor elmondjátok, hogy melyik csatornát találják, és akkor azonnal hallgassák is meg.
2: És hát egy annak a kis testvére fog megjelenni magyarul egy másik dallammal jövő héten. Úgyhogy...
0: Tehát tényleg ilyen magyar szöveggel ugyanaz a dal?
2: Nem ugyanaz a dal. Tehát a szövegnek a lényege ugyanaz lesz, viszont egy teljesen új dallamot kapott, mert ez a folyamat így alakult, és imádjuk azt a dalt is, szóval nagyon...
3: Én nagyon szeretem a történetét egyébként annak, hogy én ezt nagyon szeretem elmesélni, tudod, ismerőségnek, barátoknak, mert hogy Lombos Marci vett részt.
0: Marcit innen csókoltatjuk.
3: Ugye?
2: Nagyon.
3: A szövegírásban, és borzasztóan hálásak vagyunk neki egyébként, és annyira jól sikerült a magyar szöveg, tehát hogy mi erre szerettünk volna a Black Silk-re egy ugyanolyan magyar dalt. Egy tükörfordítást. Mert hát annyira jól sikerült a szöveg, hogy dukált hozzá egy másik dal.
0: Értem.
3: Tehát, hogy persze ugyanaz a mondani való, Sejem és Márvány egyébként a
2: tehát
3: magyar
2: cím. Tehát új dallam
3: másik...
2: jobban áll a magyar igen, szövegnek, igen, ez a lényeg.
0: Zseniális. Kísérleteztek ti mindenre.
3: Így kell két dalt egyből.
2: És egyébként tényleg visszatérve a fő kérdésre, tehát, hogy annyira jól tudunk együtt dolgozni, hogy most jelenleg én azt érzem, hogy határa csillagos ég.
3: Igen.
2: Én nagyon büszke vagyok mindkét dalra, de főleg a Black Silk-re, tehát azt gondolom, hogy minden nagy képűség nélkül világszínvonuló lett a zene, és ezt már így hozzáértő emberek is így visszajelezték. Úgyhogy nyomatjuk tovább a munkát, és reméljük, hogy minél több nagyon minőségi zenét tudunk a közönségnek mutatni.
0: Dunkolok nektek nagyon.
3: Köszönjük.
0: Most visszatérve a misszióhoz, hogy ugye mondtad az esküvőket is, de ott neked te eldöntöd, hogy mivel szórakoztatod a nagy érdeműt, vagy mondanak?
2: Van egy repertoár, nyilván templomban Ave Mariából van egy 4-5-6 fajta, amiből lehet választani, illetve a polgári szertartásokra való dalok közül sokszor választanak, de van, hogy rám bízzák. Tehát,
0: na csak, hogy azért
2: ilyen...
0: tegyük ezt tisztába, hogy te nem lakodalmas. Nem is a lagzikon vagy.
2: Abszolút nem, okay. Tehát templomi és polgári
0: esküvői
2: szertartás.
0: Ez egy igazi, igényes, minőségi műsor.
2: Igen.
0: Szuper.
2: Tehát olyan különlegessé.
0: És nem degradál.
2: Tessék?
0: Nem degradál. Ló neked.
2: Nekem? Hát a világon a legjobban szeretem csinálni. Tényleg.
0: Felemelő.
2: Fantasztikus. Nagyon, nagyon. Nagyon jó energiák vannak mindig, és mindenki kedves, és boldog, és hálás. Imádom.
0: De hát ezért kérdeztem, hogy és örülök neki, hogy külföldön, vidéken, mindenhol egyaránt, tehát hogy más például egy fővárosi esküvő ilyen szempontból, mint egy vidéki? És most akkor a polgári szertartásokat, meg a templomit kérdezem.
2: Uh-huh. Én nem szoktam igazából különbséget tenni, talán vidéken egy picit lassabb, ugye minden is, sokkal személyesebb, de Pesten is volt már ilyen tapasztalatom, tehát nem lehet általánosítani. Uh-huh. Tényleg imádják
0: mindegy,
2: az emberek.
0: Mindegy, hol vagy, csak pódium legyen?
2: Hát kvázi igen.
0: Okay.
2: Tényleg, tehát hogy a legkisebb falutól, a legkisebb esküvőtől énekeltem már a Tihanyi apátságban, a Mátyás templomban. Szóval tényleg olyan menőhelyeken, hogy elképesztő, de nekem mindegyik ugyanolyan nagy élményt ad, úgyhogy nem teszek különbséget.
0: Tervezitek azt is, hogy közös fellépések is legyenek?
2: Mindenképpen.
3: Volt már egyébként, léptünk már fel közösen, de szeretnénk nagyon, és sőt nem, hogy terve van, tehát nekem kifejezetten itt van benne.
0: Mert mind a kettőtöknek működik a szóló élete is természetesen, megy tovább.
2: Igen, mindenki. Abszolút.
0: Független alkotó az, hogy ti egymásra találtatok, így alkotásilag azért az egy áldás szerintem mind a kettőtöknek.
2: Mi is így gondoljuk.
3: Hát én nem szoktam mondani, hogy ez egy, bár nem biztos, de az én burkomon belül egy nagyon ritka dolog az, hogy ennyire jól működik
0: létezik
3: valami.
0: Létezik barátság első látása?
3: Hát úgy látszik, igen.
2: Uh-huh.
3: Igen. Alinka nekem de az
2: nyilván
3: az ember,
2: ezt
3: aki...
2: az idő dönti el, aki, hogy...
3: Még lehet, hogy két év múlva...
0: Egy év múlva szóba álltok
2: elég. Nem, most már másfél éve eltelt, több mint másfél
3: éve. Mindig bírjuk egymást, még eltűrik egymást. De nem, tényleg Alinka nekem az az ember, akit így ezer éve Legalábbis így érzem, tudom, amikor először találkoztam, vagy találkoztunk, és így elkezdtünk beszélgetni.
0: És azért, hogy mondjátok ezt, vagy meséltek erről, mert ezzel adtok a tulajdonképpen a hallgatóknak is egy nagyon komoly kapaszkodót, hogy van ilyen, létezik.
3: Van.
0: És nyitottnak kell lenni akárhány évesek is.
3: Ezt akartam mondani, hogy inkább az van, hogy az ember próbálkozzon, tudod, tehát hogyha otthon ül valaki, és mindenképpen mindenki menjen el koncertre, és zenét hallgatni, tényleg, mert összehozza az embereket. Tehát, hogy, de ajánlhatnám a mozit is, tehát hogy annyi mindent tudnék ajánlani még a zene mellett egyébként, ami fontos. Mert ezekből születnek azok a kapcsolatok, amiből utána, ha az ember egy kicsit depp is, rossz kedve van, bármi történik vele, azt meg tudja valakivel osztani.
0: Na, meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idős. Sajnos a végén vagyunk, de akkor most van az a lélektani pont. Mondjátok el mind a ketten az elérhetőségeket?
3: Hát figyelj, igazából minden, mondjam az a linket, Instagram, Facebook, YouTube.
0: A linkát keresünk.
2: Igen.
3: Okay. Így van. Vagy Alinka weboldal egyébként.
2: Ami, ja, igen, most amire... tegnap készült el, alinkamusic.com.
0: Alinkamusic.com, oké, szekérgergő.com is van.
3: Szekérgergő.com is van, Szekérgergő hivatalos Facebook oldala, Instagram oldala, kicsit harmadik személyben beszélek ilyenkor. Okay, tudod, az emberek saját menedzsereként. És hát a másik pedig ugye a Black Silk és a Selyem és Márvány, ami mindenki.
0: YouTube-ra beírják, Fentom. Akkor meg is tudják.
2: Ez így. Abszolút.
0: No, nagyon örültem nektek. Akkor sok ilyen közösségépítő alkalmat kívánok a dalokon túl a találkozatok minél többet. Közönség, ez nekünk lesz jó.
3: Ez így lesz.
0: Egyébként köszönjük. Vigyázzatok magatokra. Alinkával és Szekér Gergővel beszélgettem, kedves hallgatóink. Tőlük most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
4: A Slágerkult. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Dr. Kalabiska Irinának és Borbás Zoltán Manónak, Alinkának és Szekér Gergőnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy ember meghalt a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Komoly tarifa emelés jöhet a taxiknál. Közvetlen repülőjárat indul az USA-ba. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain víradást szervez, így a magyar koncertek mellett is június 11-én és 12-én a budapesti arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszél.
3: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést.
2: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a Metallica véradás.fankult.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Letartóztatott a Budakörnyéki járásbíróság egy férfit, aki halálra éheztette beleszületett betegsége miatt önmaga ellátására képtelen fiát. Majd a holttestet egy nejlonzsákba csomagolta és egy vízaknába rejtette. Közölte a Budapest környéki törvényszék sajtó és kommunikációs osztálya. A férfival szemben a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság indított eljárást különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés büntette és más bűncselekmény miatt.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Érezd az

0: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Mind

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 2-án, kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön az opera Életre, Halálra, Szubjektív Batta András sorozatának harmadik epizódja, amely bolygó opera, vagy inkább opera bolygó. Mindkettő igaz, mert az opera hatalmas világ mondja, és szüntelenül mozgásban van. Bolyong időben és térben egyaránt, kisugárzása felmérhetetlen, még Freddie Mercury-t is megperzselte, aki vágyott nagyon is az operás éneklésre, és alkalmas is volt rá, tett is kirándulást a csodás opera énekesnő Montserrat Cavalli oldalán az opera színpadon Barcelonában. Persze sokaknak Freddie és a Queen leghíresebb albuma a United Opera jut eszébe. Ez a cím egyébként nem valódi operaesre utal, hanem a híres film A botrány az operában parodisztikus idézete. De az opera eszme az ott lebeg az album fölött. A tavaszi Szubjektív sorozat ötlete a Zeneháza Freddie időszaki kiállításából ered, de nem csak a körül forog. Mert hogy remek művek között bolyonganak a szervezők és a látogatók is természetesen, és tükröket keresnek, amelyekben más-más arcok mellett a sajátunk is föltűnhet egy-egy pillanatra. Hát tudom, kis és szürreális, de igaz, hogy a tükrön átlépve egyben átlépünk a magunk határain is. Nézzük tehát, hogy mi van oda át. Opera Életre, Halálra? Mikor? Amikor az opera fontosabb volt, mint a politika. Amikor a politika témája maga volt az opera. Amikor létkérdés volt, hogy kikkel azonosuljon az opera színpadon a kor embere. Vegyünk tehát egy 40 évre szóló bérletet Párizs operaházaiba a 18. század közepétől. Hihetetlen ismeretterjesztés egyébként szórakoztató köntösben. Június 2-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár. Az életben maradásért küzd az MCC. A Sláger FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is kifogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holt versenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési baleset Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 3-án, szerda este 7:30-kor a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében egy jótékonysági koncert veszi kezdetét a Bagás Közhasznú Egyesület javára, a Párnográszt és a Hamkohám közreműködésével. Mert hogy a Zeneháza társadalmi felelősségvállalásának részeként jótékonysági koncerteket szervez, és a következő esemény valóban a Párnográszt és a Hamkohám koncert lesz, ami valószínűleg hihetetlen érdeklődésre tart majd számot. A Bagás Közhasznú Egyesület egy hosszú távú komplex programot dolgoz ki, és valósít meg egyébként a roma telepen élő felnőttekkel, gyerekekkel, hogy esélyük legyen a céljaik elérésére. A koncert bevétele tehát ezt az egyesületet támogatja. Nem gondolom, hogy a Párnográsztot vagy a Hamkohámot be kellene mutatni, de pár szót azért engedjenek meg róluk. A Párnográszt az egyik legeredetibb, legnépszerűbb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is. A sikerélmény pedig mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar pedig folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárját. A Hamkohám jelentése vagyunk, akik vagyunk. Az együttes 4 tagból áll: Ábri Csaba gitár, Balázs Levente főének, Balázs Sándor kajon és ének, Réthalmi Salamon pedig basszus gitáron játszik. Így állnak ők össze, és szintén autentikus cigánzenét helyezik előtérbe. Hitvallásuk, hogy együtt lélegezzenek a zenével. Mély őszinteség, szívjóság és dinamizmus árad a zenéjükből, amelyet most, ott június 3-án, szerdán este meg is hallhatnak és tapasztalhatnak a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás 2 sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az 1-es villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hívről.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 sláger.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan. Kora reggel is.
1: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy ember meghalt a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Komoly tarifa emelés jöhet a taxiknál. Közvetlen repülőjárat indul az USA-ba. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is június 11-én és 12-én a budapesti arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszél. A Sláger FM-nek.
2: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést.
1: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a Metallica véradás.fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság egy férfit, aki halálra éheztette vele született betegsége miatt önmaga ellátására képtelen fiát. Majd a holttestet egy nejlonzsákba csomagolta és egy vízaknába rejtette. Közölte a Budapest környéki törvényszék sajtó és kommunikációs osztálya. A férfival szemben a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság indított eljárást különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés büntette és más bűncselekmény miatt.
3: A folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani, a Rézöntő utca után, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra számítsanak itt. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap este 8 óráig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát lezárták, lezárják az Aurora utca és a Fecske utca között, mert itt csatornát javítanak, várhatóan 17 óráig, ezután útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért itt útszűkületre számítsanak. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a szombat reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Well, hello és az odaút, ezt a már is elsőként jó reggelt!

0: hazamenni.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól. Kamilla és Mers a Székrálók mai vendége, mindketten Budapesten laknak és a Bakástéri Énekzene Általános Iskolába járnak, harmadik osztályosok. Ők a ma reggeli vendégek, jó reggelt!
2: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető,

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Sláger FM-en futó székre állók podcast és rádió műsora, aminek én Hajdú Szív vagyok a műsorvezetője, de nem egyedül csinálom ezt a műsort. Nem bizony, itt van velem Ortutai Dóri is.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus vendégem Kamilla és Merse, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Aj, de jó, hogy itt voltatok. A Kamilla énekelt még felvétel előtt egy dalt, elénekled, mi volt az a Minecraftból?
2: La-la-la-la-la, csi-csi-csi-csirka.
0: De jó! Ez mibe van?
3: A Minecraft filmben.
0: Jaj, de jó! Tudjátok jól, hogy itt vagytok nálunk a székreállókba. Mi történt veletek azóta, mióta nem találkoztunk? Nagyot nőttetek? Történt valami?
2: Szokásos.
0: Szokásos, suliba járás.
2: Igen.
0: Megkaptátok már a mobil okostelefonjaitokat?
2: Nem.
0: Még nem? Nem az volt, hogy negyedikbe kapjátok?
2: De mi még csak harmadikosok vagyunk.
0: Ja, akkor előre. Lehet, hogy egy ilyen időutazó csillagkapuba keveredtem, és én már voltam ott, amikor ti negyedikesek voltatok. Hisztek az időutazásba?
3: Én igen.
0: Szerintetek az milyen az időutazás?
3: Tegnap láttam egy videót, amiben az volt, hogy egy, nem biztos, hogy igaz, de hogy egy csávó valamilyen doboz csinált, amiből kiszúródott két ilyen kis tűféle, de nagyon magasra, és elektromos volt, és hogyha az elektromos villámokra rádobta a követ, akkor azt mondta, hogy eltűnt, és utána 5 perccel később a szoba másik oldalán megjelent.
0: Azt a mindeni! Én láttam egy hasonlót, hogy két ilyen tű volt egy dobozon, és ilyen áram volt benne, azt trollinak hívták.
3: Ja, igen.
0: Az is jó. Te mivel szeretsz utazni, Kamilla?
2: Leginkább kocsival.
0: Tényleg? Nem szereted a tömegközlekedést?
2: De azt is szeretem, de a legjobb, amikor kocsival megyünk.
0: Vezettél már?
2: Nem, még soha.
0: De szeretnél majd, hogyha felnőtt leszel, autó tulajdonos lenni és sofőr?
2: Lehet.
0: Hát, hogyha állatorvos leszel, neked kell egy jeep, amivel mégy a beteg állatokhoz. Hogy hív föl egy beteg állat, hogyha mondjuk egy kutyus beteg, akkor fölhív telefonon, hogy Kamilla doktornő, beteg vagyok, fáj a torkom, tessék már kijönni? Vagy hogy kell elképzelni az állatorvoslást?
2: Hát leginkább úgy kell, én úgy tudom, hogy ugye egyébként szokott házhoz is menni, de legtöbbször beviszik az állatorvoshoz az beteg állatot.
0: És akkor ott meggyógyítja a doktor néni?
2: Igen, de ahhoz még egy pár napot kell majd maradnia, hogyha mondjuk eltört valamilyen.
0: Aha.
4: De a lovat mondjuk nem viszik be, nem? Akkor kimegy?
2: Hát, igen, ki is szokott menni, de vannak olyan állatorvosok, amiknek van ilyen kertjük, szóval ott tarthatják a lovakat.
0: Mennyibe kerül mondjuk egy macskának egy gyógyszer, pénzbe kifejezve, forintba?
2: Nem tudom.
0: De körülbelül 10 forint, vagy 1000, vagy 10 000?
3: Hát, szerintem úgy kb. Annyi, mint egy embernek való.
0: Ennyi, mint egy embergyógyszer. Drágák vajon az állatgyógyszerek?
2: Nem vagyok benne biztos.
3: Szerintem egy olyan 3-4 000 forint.
0: Aha.
2: Mikor jönnek a kvízkérdések?
0: Azok majd kicsit később. Arra készültél nagyon? Jól van. De előtte tudod mit? A kvízkérdések előtt, Kamilla, beszélgessünk egy kicsit egy olyan hírről, amit Ortutai Dóri, a Sláger FM hírolvasója, hírszerkesztője hozott ide nekünk, és remélem ez is valami állatokról szól.
4: Állatokról szól.
0: Ne, hurrá!
4: Képzeljétek el, Debrecenbe megyünk most el, gondolatban, és egy villamos megállóba érkezünk. Ott megállt egy barátságos kis labrador, és beállt az emberek közé a villamos megállóba. És amikor megérkezett a jármű, csak akkor mozdult meg. Tehát úgy viselkedett ez a labrador, annyira okos volt, mint a gazdája. Megvárta, hogy megérkezzen a villamos, és akkor szálltak be csak együtt, de előbb érkezett oda, mint a gazdája.
0: Mint a gazdája.
4: Igen.
0: Hát ilyen okos. Ti ismertek ennyire okos kutyát?
2: Nem, még soha. Én csak buta kutyákat láttam.
0: Tényleg? Hogy milyen egy buta kutya?
2: Ahol élünk, ugye az egy ilyen lakásban élünk, és akkor az első emeleten van egy nő, akit úgy hívnak, hogy Rozi néni. Na, annak a kutyája nagyon rossz.
0: De mi?
2: Egyszer arra ébred fel, hogy a kutya tépi a haját.
0: Nem már, bocsánat, Rozi nénitől, hogy nevetünk ezzel. Hogy tépi a haját?
2: Nem tudom. Kis rossz csont.
4: Rossz. Éhes volt talán.
2: Vagy az is lehet, hogy spagettinek hív.
3: Tényleg.
4: Tényleg.
0: Egy kutya minden.
2: Mert a haj az olyan, mint a spagetti.
0: Igen.
3: És nem paradicsom.
0: De hogyha bekened paradicsommal a hajad, akkor...
2: Még kell rá hozzá sajt is.
0: Jó van, gyere gyorsan, Kamilla, reszelj a hajamra egy kis sajtot.
3: Egy kis paradicsom.
0: Szórjuk meg parmezánnal.
3: Egy kis pestót is így.
2: Vagy pesztót is rakhatunk rá.
3: Lehet, hogy a jövőben úgy fog, nem ilyen zselével fogják egymás haját beállítani, hanem
2: paradicsomszószal.
3: És így fogják a hajat is színesíteni.
0: Jaj, de jó. Fú. És hogyha nem pirosat, hanem mondjuk zöldet akarsz, akkor mit teszel rá?
2: Pesztót.
1: Mindjárt folytatódik a Székrálók molyadása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt mindenkinek.
5: Vált

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól. Kamilla és Mers a Székrálók mai vendége, mindketten Budapesten laknak és a Bakástéri Énekzene Általános Iskolába járnak, harmadik osztályosok. Ők a ma reggeli vendégek, jó reggelt!
1: Figyeljetek, a kutyák tudnak beszélni?
2: Igen, csak ugatni.
3: Yes.
1: De akkor, amikor ő ugat, ő beszél valamit?
2: Igen, ilyenkor szokott beszélni. Hogyha mondjuk, én jól tudom, hogy még néha ugye megértem, hogy mit éreznek az állatok, mivel úgy érzem, hogy nagyon közel vagyok hozzájuk, és akkor ugye mondjuk néha van olyan, amikor ugye egy kutya ugat a másiknak.
1: Igen?
2: Olyankor ugye veszekednek valamin.
1: De, aha.
2: Azt hiszem.
1: De miért például? Mert szerintem is
2: hát veszekednek. Hát lehet olyan is, hogy egy csonton veszekednek.
1: Aha, hogy milyen csont, hogy ez sirke csont vagy?
2: Nem, hanem hogy kié, hogyha egy csont van és két kutya van, akkor elkezdhetnek veszekedni, hogy ez az én csontom, nem ez az enyém. Ez az...
1: Aha!
4: És volt már olyan beszélgetés, amit mondjuk kihallgattál, és úgy érzed, hogy te értetted, hogy miről beszélnek, vagy miről ugatnak?
2: Hát mondjuk én csak a nyűszítéseket értem meg néha.
4: Aha. Az fájdalom lehet? Vagy...
2: Hát az lehet fájdalom, uh-huh. Lehet bántás, vagy lehet, amikor szomorú is.
1: Uh-huh. Mert se szerinted tudnak nevetni a kutyák?
3: Persze.
1: Milyenek, amikor nevetnek?
2: Hát így, mondjuk így elkezdik csóválni a farkukat.
1: Az a nevetés?
2: Hát lehet a nevetés is, de boldogság.
5: Vagy például olyan is lehet, hogy a kutya mondjuk így a nyelvét kitesse, és akkor így
1: hihihi. Mi szokta egyébként úgy kinyújtani a nyelvét? Mutogatja, hogy hosszú nyelve van?
5: Azért szoktam, mert hogy... Valahogy azzal szoktam hűteni.
2: Igen, ők nem az állatok nem izzadnak úgy, mint mi.
1: Mert mi izzadunk?
2: Mi izzadunk ilyen vízcseppekben. Az állatoknak van szőrzetük, ami nagyon melegen tartja őket, és akkor ugye ez van legtöbb macskával is, meg kutyával, meg állatokkal. És ugye olyankor szokott olyan lenni, hogy úgy... Hogy így a kutyák kirakják a nyelvüket, és azzal enyhítik a melegüket, és akkor így elkezdenek lihegni.
1: Ja. De akkor miért liheg? Nem elég, hogyha csak kiteszi a nyelvét és hűl magát, hanem fújni kell? Hogy...
2: Fújni is szoktak.
1: Aha.
2: És ugye leginkább a víz is felfrissíti őket.
1: De jó, fontos, hogy adjunk mindig inni a kutyának?
2: Nagyon igen. Fontos, mert különben kiszárad a bőre.
1: De amikor még mondjuk nem vagy otthon, akkor hogy adsz inni egy kutyának vagy egy macskának?
2: Hát úgy, hogyha nem vagy otthon, megkelheted a szomszédodat vagy a barátodat, hogy vigyázzon rá, uh-huh. Vagy raksz neki egy tál vizet.
1: Jó. De ha több napra mégyen, mondjad, mensén mondjad.
5: Vagy lehet az, hogy titok

0: hogyha műanyag, akkor nem baj, de hogyha üveg, hát ez... az már nagyon veszélyes lehet, mert mondjuk bele is megy a mancsába. Ismerek egy olyan barátnőt, aki figyelmetlen volt, és a kutya belelépett egy szögbe, és addig vérzett, amíg ki nem folyt az összes vére.
1: Ne!
0: De.
1: Mennyi vére van egy kutyának?
0: Kb. Annyi, mint a testünkben.
1: Igen? Ilyen 5 liternyi?
0: Igen.
1: Azt mondják legalábbis, valahol azt olvastam, hogy az emberi vér, az 5 liter vérünk van? Valahogy így emlékszem.
0: Valami 4 liternyi, azt hiszem, mivel a kutyák kisebbek.
1: Neki kevesebb lehet.
2: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt mindenkinek!

A mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sáblezárásra kell számítani, a Rézöntő utca után, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sáblezárásra számítsanak itt. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap este 8 óráig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát lezárták, az Aurora utca és a Fecske utca között, mert itt csatornát javítanak, várhatóan 17 óráig, ezután útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért itt útszűkületre számítsanak. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható szám.

0: Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól. Kamilla és Mersa a Székrálók mai vendége, mindketten Budapesten laknak és a Bakástéri Énekzenei Általános Iskolába járnak, harmadik osztályosok. Ők a ma reggeli vendégek, jó reggelt!
1: Mersa, hogyha te kutya lennél, milyen trükköt tanulnál meg, hogy elkápráztasd a gazdáidat?
2: Picit furra lesz, de esküszöm hátraszaltod.
1: Hátraszaltót? Az nagyon-nagyon menő. És hogy csinálnád a hátraszaltót, hogy futsz előre, és fölugrasz, és hátrafordulsz, vagy futsz hátra, és fölugrasz, és előre fordulsz, ami hátraszaltó lenne?
2: Hát, megint fogom azt a két lábasat használni.
1: Megint az, egy kicsit
2: igen,
1: úgy rá vagy állva a két lábra.
2: Nekifutok, utána felállok, és a két lábamon, és akkor úgy hát.
1: Aha!
3: Egy dolog azért, hogyha egy kutya leesik, úgy is szokták mondani, hogy a macskák mindig négy lábra esnek.
1: Hogy a talpára esik a...
3: Igen, a cica, a róka, és egyébként a kutya, hogyha leesik, az bárhogy eshet le, mondjuk így le, így le is tud feküdni, aha, hogy így leesett így, vagy pedig mondjuk ez egy kicsit fura, de ülve is le tud esni.
1: Ne. Nekem tudod ülve mi szokott leesni?
3: Mi?
1: A vérnyomásom. Kamilla, hogyha te meg tudnál tanítani valami trükköt a kutyádnak, hogy kell megtanítani egy kutyát arra, hogy üljön
3: hát
1: le,
3: egyébként
1: csomagolja ki
3: kell
1: a cukrot? Hát, vagy nem.
3: Ezt úgy kell egyébként, hogy ugye ők imádják az ennivalót.
1: Aha.
3: És akkor így vannak ilyen kutyakrokettek.
1: Ilyen juti fali?
3: Igen, és akkor így mondjuk, hogy ha szeretnél pacsit, akkor először megkéred a kutyát, hogy rakja rá a mancsot, és aztán adod oda, hogy jó kutya.
1: Jaj, és ezzel jutalmazol?
3: Igen, ezzel lehet megjutalmazni.
1: Aha.
2: Szerintem a Kamilla juti falisi ötlete jó, de hogyha mondjuk azt akarod, hogy nem tudom, üljön le, akkor azt kell csinálni, hogy mondjuk elmondod a szavat neki, hogy ülj, és akkor te leülsz.
1: Aha.
2: És mondjuk addig csinálod azt, ameddig meg nem érti, és akkor működik. És akkor jutifalival.
1: Aha. Lehet, hogy furát kérdezek. Ugye ezt látja a kutya, hogyha te leülsz, akkor neki is le kell ülni, akkor azért nem repülnek a kutyák, mert te nem tudod megmutatni, hogy kell repülni?
3: Nem, mivel ugye ez egy másfajta dolog, a madaraknak tolluk van.
1: Ja.
3: Hogyha mondjuk egy madárnak az összes
1: tolla... De nekem is van tollam, nézd, itt van. Kibe kapcsolom.
3: De akkor az egy másféle toll, az egy ilyen pihe.
1: Ja, pihe toll, toll pihe.
3: Kétféle toll van, pihe toll van, van a pihe toll, ami a libáknak van, meg van egy ilyen hosszúkás toll.
1: Aha.
3: És ugye nekünk, embereknek nincsen, szóval hát nem tudunk repülni. Mondjuk, hogyha egy madárnak leveszed az összes tollát, az nem fog működni.
1: Akkor nem tud repülni toll nélkül?
3: Nem, mivel az kap bele a levegőbe.
4: Na de várj, Kamilla, segíts nekem, hogyha én mondjuk kapok egy csomó madártollat, és én azt fölragazgatom magamra.
1: Hát akkor elvisznek az elmegyógyintézetbe.
3: Hát mondjuk úgy is lehetne, hogy ugye, hogyha találsz egy nagyon sok tollat, igen, ebből lehetne készíteni szárnyakat is.
4: Ja. De nem tudnék repülni.
3: Ezt de tudnék. Egyébként szokott lenni olyan is, hogy tudsz repülni néha, mert ugye belekap, és ugye ők úgy kezdik el, mi kell a repülés, hogy először futnak, aztán aha, pedig elkezdi csapkodni a szárnyukat.
4: Tehát akkor pár szárnycsapást tudnék én is, de nem tudnék elrepülni Afrikáig mondjuk.
3: Hát, ugye a madaraknak mindig a kakas az csak egy kerítést tud átrepülni.
1: Dabast mondtam, nem kakas.
4: Ja. De igazad van.
1: De igazad van.
4: Kis tollal kicsit lehet repülni.
3: Igen.
1: De
3: mondjuk rókát is írtattak.
1: Mivel, kakassal?
3: Nem,
1: ja,
3: mert az csalinak számított.
1: Ja,
3: mondjuk egyébként vannak ezek a nagy ilyen fogók.
1: Igen, csapda.
3: Csapdák. Nem látja a róka, belekap.
1: Én ezt nem szeretném, nem kívánom.
3: Szokott olyan lenni, hogy voltak olyan emberek a faluban, akiknek mindig volt róka. De szokott lenni olyan ügyes róka is, aki kikerüli a csapdákat.
1: Nem már, ravaszdi.
3: Igen, ismeritek a VUK történetet?
1: Nem, mondd el.
3: Egyébként...
4: Én nem ismerem.
3: Egyébként az egy olyan rókáról van, akinek a szüleit levadázták.
1: Nem már, de ki a sima bőrű?
3: A sima bőrű.
1: Nem szeretem a sima bőrűt. Mit jelent az, hogy VUK?
3: VUK, vadászok, utamból kotrogy.
1: Tényleg azt jelenti, egy rövid ezt
4: ízt. Tényleg, ezt nem tudtam.
1: Ezt nem tudtad? Az-e vadászok, utamból kotrogy.
4: Nagyon jó.
3: Legtöbbször az emberek azért vadásznak a rókákra, hogy ilyen bundát készítsenek maguknak télre.
1: Igen.
3: Vagy pedig úgy van, hogy lelövik, leveszik a farkát, és akkor sálnak használják.
1: Tényleg, elbarbárdó.
3: Vagy pedig ugye szönnyegnek. Így ki van lapítva a szegény róka, és akkor ott mászkálnak egész végig.
1: Úristen, nem szeretem.
3: Én már voltam egy olyan kocsma étterembe, valami ilyesbe, ahol ugye igazi medvebunda volt, kitéve a falra, kilapítva.
1: Azt a mindenit.
0: Mindjárt folytatódik a székláló molyadásait a Sláger hétvégén.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól. Kamila és Mersa Székrálók mai vendége, mindketten Budapesten laknak és a Bakás téri énekzene általános iskolába járnak, harmadik osztályosok. Ők a ma reggeli vendégek, jó reggelt!
1: Na jól van, akkor jöhetnek a kvíz kérdések?
2: Igen!
3: Melyik állat készít gátakat a folyókban?
4: Hód.
1: De várj.
4: Vidra
1: és a hód is, de a hód az...
4: Az kivágja a fákat.
1: Az a hód, de ami a föld körül kereng, azt szokták mondani, hogy az műhód.
4: Az hold.
1: Hogy hold?
4: Hold.
1: De
4: hold.
1: Az előbb azt mondtátok, hogy a hód kiválja a...
4: Az hold.
1: Ami hód, kiválja...
4: Hold. A hold az egy nagy fényes...
1: Égi test.
4: Igen.
5: Hiányzott nyelvtanórán.
1: Ja, nem voltam ott. Én azt hittem, hogy műhód, akkor ez egy ilyen kitömött vagy kilapított hód, ami ki van vasalva és a fára, vagy a falra van
4: térve. Az ugye az univerzumban kiszoktak néha ilyen műholdakat kiszoktak küldeni.
1: Aha. De egy rendes holdot ki tudsz küldeni? Nem az univerzumban. Nem.
4: Nem lehet kiküldeni, mivel ők sem tudnak repülni.
1: Ja, tényleg, de hogyha fölvinném egy műholddal a hódot, akkor kijutna a világűrbe?
4: Hát egyébként ez egy jó kérdés, ugye az univerzumban szokott keletkezni ilyen fekete lyuk. És akkor bármikor keletkezhet, ami beszippantja a fényt.
1: Igen.
4: És akkor ugye az is lehet, hogy így hirtelen ott lesz, és akkor bekapja a műholdat benne a hódot.
1: De
6: a hód azt csinálja, eszébe jut, hogy ő órákon keresztül edzett, ezért kinőnek egyből az izomjai. A fekete lyuknak azt mondja, nézd, ott van egy pici kaja, a fekete lyuk oda néz, és akkor
4: De nem szívja be. Úgy van, hogy a ton 618 az olyan, mintha itt lenne egy hangya, és mellé rakunk egy elefántot.
1: Hogy mivel rakom mellé?
4: Hát itt egy piciri hangya.
1: Aha.
4: És akkor ott egy elefánt
1: mellé. És mellé rakom az elefántot?
4: Igen.
1: Hát de nem lehet, hogy a hangyát rakom, mert az könnyebb.
4: A hangya az a nap, ja. És akkor ott a ton 618 az elefánt.
1: Az elefánt?
4: Igen, vagy lehet azért a kékbálna is.
1: Ja, igen.
6: Még egyetlen egy dolgot utána lehet a következő.
1: Hát.
6: Hogy tegyük fel, hogy a föld az egy hangya.
1: Jó.
6: Vagy nem egy ilyen kis
1: bogár.
6: Atom, mondjuk. Aha. És a valamilyen bolygó, már nem tudom a nevét, az mondjuk egy multiverzum.
1: Aha.
6: Atomhoz képes. Na és olyan bolygó van.
1: Akkor, de jó. Figyeljetek, az a baj, hogy olyan magas szintű beszélgetést folytattunk atomokról, bolygókról, törpékről és óriásokról.
4: Hogy kifogtunk az időből.
1: Egyrészt, meg a több ilyen kis pici kérdés van, úgyhogy ezeket majd föltesszük akkor, amikor legközelebb jött.
4: Kérlek, legyenek még ezek.
1: Hogy?
4: Aki a kvíz.
1: Jó, de akkor nem megyünk óriásra meg törpére, jó? Menjen még.
3: Melyik állatnak van kormánya?
4: Elefánt.
1: Jó, elefánt. Oké, következő kérdés.
3: Melyik állat él a sarkvidéken?
4: A jegesmedve.
1: Igen,
6: vagy
1: de
6: a sarki róka.
1: A sarki róka, pingvin, nem, mert az a déli sarkon él.
4: Igen, nagyon sok.
1: Jaj, de jó, figyeljetek, köszönöm, hogy eljöttetek. Én Hajdusszi voltam, a műsorvezetője, a másik műsorvezetőtársa Bortutai Dóri.
3: Sziasztok.
1: Szia Dóri, és a két, hát atomfizikus, tudós, állatorvos, szállodatulajdonos, kedvenc vendégeink pedig nem más, mint Kamila is, mert

Ez volt a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében, a műsor pedig hamarosan visszahallgathatják majd a Sláger FM alkalmazásában. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
8: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Hétvégén indul a szezon a Siófoki plázson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak majd a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet alapítvány. Az állami támogatásnak köszönhetően az Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én. Második születésnapját ünnepli a Veszprémi Borszalon. A szervezők a kerek évfordulóhoz illő gazdag programmal készülnek május 29-én a Dubnicai Palotában. A Garden Partyként is fémjelzett eseményen a borászat, a látványos fényfestés és a helyben készült grillételek alkotnak harmonikus egységet a Várnegyed patinás díszletei között, írja a Vehír. A borszalonok állandó kísérője a minőségi gasztronómia. A májusi esemény ezen a téren is újszerű megközelítést alkalmaz. A tornyos barbecue csapata a nyár elejé baráti összejövetelek szabadtéri hangulatát hozza el a várba. A kulináris csavart pedig a fügefagyi udvar jelenléte adja az estének. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Az 5 éves ázsiai elefánt a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Az állat szállítását hosszú előkészítés előzte meg. A speciálisan kialakított konténeres utazást szakemberek és állatorvosok felügyelték. A következő időszakban Samu fokozatosan ismerkedik új környezetével és leendő társaival, Bullival és Tújával. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak a már nem is olyan kicsi elefánttal. Neves magyar és külföldi előadó koncertjét kínálja idén a Siófoki plázs, amelynek szezonnyitója a pünkösdi hétvégén lesz. Pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertjével indul a sorozat, másnap LL Junior ár színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikiniat koncertet a nagy színpadon, amit hajnalig tartó videódiszkó követ. A tavainál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azaria, Dash, Jude Law, Majka, a Halott Pénz, Betonhofi, Koli, a Neoton, az Edda és Rúzsa Magdi is. Emellett a Gypsy Kings és a Mobb Deep is fellép a plázson. 100%-os teljesítménnyel zárta az első osztályú férfi kézilabda bajnokság alapszakaszát a Ván Veszprém. A magyar rekordbajnok az utolsó fordulóban gólzáporos mérkőzésen 51-40-re nyert a NEK a vendégeként a férfi kézilabda élvonalban. A Veszprém 100%-os mérleggel készülhet a Szeged elleni bajnoki döntő jövő pénteki első hazai összecsapására.
1: A folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sáblezárásra kell számítani, a Rézöntő utca után, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sáblezárásra számítsanak itt. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap este 8 óráig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát lezárták, lezárták az Aurora utca és a Fecske utca között, mert itt csatornát javítanak, várhatóan 17 óráig, ezután útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért itt útszűkületre számítsanak. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan, és a Jesus He Knows Me, ezt a már is elsőként, tartsanak velem, jó reggelt!

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újabb budapesti lomtalanítási dátum érkezett, a MOHU bejelentette a második kerület idei lomtalanítási rendjét. Augusztus 4 és 17-e között viszik el a lomokat, és a korábbi 8 helyet 10 körzetre osztják a városrészt. Minden körzet másnapon rakhatja ki a nagy darabos háztartási hulladékot, kizárólag 18 óra után. A szabálytalan időpontban történő kihelyezés közterület szennyezési szabálysértésnek számít, kommunális elektronikai építési törmelék vagy veszélyes hulladék továbbra sem tehető ki. A második kerületben tehát augusztus 4 és 17-e között tartják a lomtalanítást, itt a Sláger FM-en pedig hegy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most Erik Iglesias és Mikolas

Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és ugye ez egy hosszú hétvége, a pünkösdi hosszú hétvégét. Úgyhogy bízom benne, hogy mindenki kihasználja ezt a hosszú hétvégét. Kinek mi lesz a mai program, vagy akár a hosszú hétvégei program, akár ezt is megírhatják nekem. Mondjuk SMS-ben 0630-30-95-8-as. Nem sokára szétnézünk majd az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Starship slágerével pedig már is folytatjuk most az órát itt a Sláger hétvégében.

0: A mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek! Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sáblezárásra kell számítani, a Rézöntő utca után, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sáblezárásra számítsanak itt. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap este 8 óráig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát lezárták, az Aurora utca és a Fecske utca között meti csatornát javítanak, várhatóan 17 óráig, ezután útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért itt útszűkületre számítsanak. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét mindenkinek. Kitakarították a Göncz Árpád város központot. Háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik. Folytatódott a budapesti közlekedési központ kezdeményezésére indított a főváros tisztaságát és közbiztonságát javító összehangolt akciósorozat. A nagy takarítást és fokozott ellenőrzést tartottak a Göncz Árpád város központban, megtisztították a megállókat, az aluljárót és a környező területeket, a munkát a BKV ZRT és a 13. kerületi közszolgáltató non-profit ZRT segítette, ami egy szuper kezdeményezés. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Priestley és a The Blue Café. Ez szomár is most nálunk az ébredés mellé. Jó reggel!

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd. Gam Free és The Heat Is On pedig jön már is az óra zárásaként, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Jó reggelt és jó ébredezést mindenkinek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: A Sándor Palota nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Mégsem épül lakópark a balatonaligai magaspartra. Triatlon verseny miatt lesznek lezárások Veszprémben vasárnap. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta a kegyelmi üggyel kapcsolatos nála lévő dokumentumokat. Az ügy középpontjában K. Endre áll, akit a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések eltusolásával kapcsolatban ítéltek el, majd Novák Katalin 2023-ban kegyelemben részesítette. A döntés komoly politikai következményekkel járt, Novák Katalin és Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott. A közzétett iratok szerint a köztársasági elnöki hivatal kabinet főnöke nem támogatta a kegyelmet, és elutasító javaslat is készült. Ennek ellenére a kegyelmi döntés pozitív lett, indoklás nélkül. Magyar Péter korábban az igazságügyi minisztériumban lévő iratokat is felfedte, amiben az volt, hogy a kegyelmet nem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter javasolta. Új fordulatot vett a Balaton egyik legvitatottabb ingatlan ügye. Mégsem épülhet meg a balatonaligai magaspartra tervezett 105 lakásos társasház projekt. Az Aligai Fürdő Egyesület tájékoztatása szerint a pécsi törvényszék már 2023 tavaszán megsemmisítette az 5-6 szintes épület engedélyezési tervét, miután a civilek bírósághoz fordultak. A beruházás ellen évek óta tiltakoznak a helyiek és természetvédők, akik attól tartottak, hogy a fejlesztés visszafordíthatatlanul károsítaná a magaspartot és tovább növelné a Balatonpart túlterheltségét. A döntés jelentős siker a helyi közösség számára, ugyanakkor továbbra sem ismert, hogy a beruházó később új tervekkel próbálkozik-e. Kamasz fiú indult rabolni Veszprémben. Május 20-án hajnalban betörtek az egyik veszprémi családi házba. A tulajdonos délután vette észre, hogy befeszítették a bejárati ajtót, és elvittek 3,5 millió forint összértékben karórát, illetve aranyékszert. A veszprémi nyomozók rövid időn belül azonosították a tolvajokat. Másnap elfogtak egy 16 éves fiút. Társát egy 31 éves veszprémi nőt még keresnek. Elfogató parancs van érvényben ellene. A rendőrök a 16 éves tettest őrizetbe vették. Lopás miatt indult ellene nyomozás, számolt be az ügyről honlapján a rendőrség. Triatlon verseny miatt lezárják a 82-es út veszprémi szakaszát vasárnap. A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint vasárnap 8 és 17 óra között a Tesco körforgalom és a Börtön körforgalom közötti szakaszon nem lehet majd közlekedni. A triatlon verseny központja a veszprémi sportuszoda lesz, az útzárat az esemény biztonságos lebonyolítása érdekében vezetik be. A Veszprémet Kádártával összekötő kerékpár úton halad majd a futás, így ott is teljes útzár lesz érvényben 11 órát. A verseny miatt a 23-as, 23U és 24-es autóbuszjáratok a fesztivál ideje alatt terelt útvonalon közlekednek. Nem érintik a 82-es útmenti bevásárlóközpont megállót, valamint a veszprémi sportuszodánál található megállóhelyet sem. A járatok ehelyett a Viola utca és a Büntetés Végrehajtási Intézet megállóhelyek között a 8-as és 82-es utakat összekötő szakaszon közlekednek. A módosítás 8 és 17 óra között lesz érvényben. Nyugdíjas himnusszal, közös énekléssel és tánccal rendezték meg Veszprémben a harmadik városi nyugdíjas majálist. A március 15-e úti sportcsarnokban nyugdíjas klubok és szépkorú résztvevők gyűltek össze, sokan jelmezben érkeztek az eseményre. A programot a Vadvirág körzeti óvoda gyermekei színesítették versekkel, dalokkal és táncos bemutatóval. A rendezvényen részt vett Veszprém polgármestere Porga Gyula, aki kiemelte, a város egyik legfontosabb értéke a generációk közötti összetartás és egymásra figyelés. A majális végén a résztvevők közös festményt készítettek, amely később a városházán kap majd helyet.
1: A mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
1: Vezessenek óvatosan, sokan autóznak a Balaton felé az M7-es autópályán, ezért szakaszos torlódás, illetve lassulásra is számítsanak az M7-es autópályán, tehát a Balaton felé. Lezárják a mai napon 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat, a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárják a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányon áthaladás napközben jelzőrök segítik. Itt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templom tér, illetve a Strátai Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak a mai napon este 8 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősre forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek majd. Hétvégén 11 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, hétfőn 10 órától 17 óráig N12-es nosztalgia villamosra utazhatnak Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld kocsiszín között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Lionel Richie és az All Night Long, ezt a már is elsőként tartsanak velem ebben az

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenést mindenkinek, és minden hétköznap este a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart. Az autósok elől is lezárják. Új rugalmas forgalmi rend lép életbe majd május 26-án 2-től a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatnak majd, közölte a főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodája. A közlemény szerint a forgalmi adatok elemzése alapján döntött úgy a főváros, hogy az első lépésben minden hétköznap 18 óra 30 és másnap 5 óra között megnyitják a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken, így a mostani pünkösdi hosszú hétvégén is továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, ami egy szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek most a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Imagine Dragons és a Thunder, ez szamár is

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó pihenést, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Kinek mi lesz a programja a hosszú hétvégére, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as. Itt a Sláger FM-en pedig Real McCoy slágerével folytatjuk már is az órát. Ez most nálunk 11 Devotion, tartsanak velem, és nem sokára hozom majd az időjárás jelentést is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Hogy kell megtanítani egy kutyát arra, hogy üljön le,
11: hát csomagolja
10: ki a cukrot?
11: Ugye, ők imádják az ennivalót, és akkor így vannak ilyen kutyakrokettek.
10: Ilyen jutifali?
11: Igen, és akkor így mondjuk, hogy ha szeretnél pacsit,

0: Kutyát, hogy rakja rá a mancsot, és aztán adod oda, hogy jó kutya.
1: Jaj, és ezzel jutalmazol?
0: Igen, ezzel lehet megjutalmazni.
2: Végre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A reklám után.
5: A mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi-északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, sokan autóznak a Balaton felé az M7-es autópályán, ezért szakaszos torlódás, illetve lassulásra is számítsanak az M7-es autópályán, tehát a Balaton felé. Lezárják a mai napon 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárják a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Itt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templom tér, illetve a Strátai Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak a mai napon este 8 órától várhatóan 23 óráig a Paplászló sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősre forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek majd. Hétvégén 11 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, hétfőn 10 órától 17 óráig N12-es nosztalgia villamosra utazhatnak Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld kocsiszín között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
3: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és jó hír, hogy biztonságosabbak lettek a hív átkelők Zuglóban, a Kerepesi út, Szent Mihály út és a Keresztúri úti csomópontjában. A híveket is üzemeltető MÁV csoport saját beruházásként félcsapóruddal szerelte fel a forgalmas vasúti átjárókat Rákosfalva megállóhelynél. A sorompó működése kismértékben változott, kicsivel rövidebb ideig van zárva az érkező hív szerelvények miatt. A hívek megszólott közlekedés iránya nem változott, továbbra is balra hajtson van érvényben a Gödöllői vonalon, ezért senki sem megszokásból és rutinszerűen kelljen át a vágányokon, úgyhogy mindenféleképpen figyeljenek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a reggelt a Men at Work slágerével, Down Under, ez szól most itt a Sláger hétfőn.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Az órát pedig már is zárjuk Billie Eilish slágerével, Birds of a Feather, ezt már is nálunk tartsanak velem a következő órában is. Számítok önökre, én Csák Attila vagyok.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Hétvégén indul a szezon a Siófoki plázson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak majd a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet alapítvány. Az állami támogatásnak köszönhetően az Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én. Második születésnapját ünnepli a Veszprémi Borszalon. A szervezők a kerek évfordulóhoz illő gazdag programmal készülnek május 29-én a Dubnicai Palotában. A Garden Partyként is fémjelzett eseményen a borászat, a látványos fényfestés és a helyben készült grillételek alkotnak harmonikus egységet a várnegyed patinás díszletei között, írja a Vehír. A borszalonok állandó kísérője a minőségi gasztronómia. A májusi esemény ezen a téren is újszerű megközelítést alkalmaz. A tornyos barbecue csapata a nyár elejé baráti összejövetelek szabadtéri hangulatát hozza el a várba. A kulináris csavart pedig a fügefagyi udvar jelenléte adja az estének. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Az 5 éves ázsiai elefánt a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Az állat szállítását hosszú előkészítés előzte meg. A speciálisan kialakított konténeres utazást szakemberek és állatorvosok felügyelték. A következő időszakban Samu fokozatosan ismerkedik új környezetével és leendő társaival, Bullival és Tújával. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak a már nem is olyan kicsi elefánttal. Neves magyar és külföldi előadó koncertjét kínálja idén a Siófoki plázs, amelynek szezonnyitója a pünkösdi hétvégén lesz. Pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertjével indul a sorozat, másnap LL Junior R színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikiniat koncertet a nagy színpadon, amit hajnalig tartó videódiszkó követ. A tavainál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azaria, Dash, Judló, Majka, a Halott Pénz, Betonhofi, Koli, a Neoton, az Edda és Rúzsa Magdi is. Emellett a Gypsy Kings és a Mobb Deep is fellép a plázson. 100%-os teljesítménnyel zárta az első osztályú férfi kézilabda bajnokság alapszakaszát a Ván Veszprém. A magyar rekordbajnok az utolsó fordulóban gólzáporos mérkőzésen 51-40-re nyert a NEKA vendégeként a férfi kézilabda élvonalban. A Veszprém 100%-os mérleggel készülhet a Szeged elleni bajnoki döntő jövő pénteki első hazai összecsapására.
1: A folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, sokan autóznak a Balaton felé az M7-es autópályán, ezért szakaszos torlódás, illetve lassulásra is számítsanak az M7-es autópályán, tehát a Balaton felé. Lezárják a mai napon 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárják a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányon áthaladás napközben jelzőrök segítik. Itt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templom tér, illetve a Strátai Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak a mai napon este 8 órától várhatóan 23 óráig a Pap László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősre forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek majd. Hétvégén 11 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, hétfőn 10 órától 17 óráig N12-es nosztalgia villamosra utazhatnak Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld kocsiszín között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Dr. Alban is a Sing Hallelujah, Hessel már is elsőként, tartsanak velem, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ismét nagy sportágválasztó és hangszerválasztó tartanak itt a fővárosban május utolsó hétvégén. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. A szakképzett edzők és zeneoktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni, mindezt át Kőbányán. Majd a mindkét nap 9 és 17 óra között, tehát május 29 és 30-án. Jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig jön már is Nabi a Sláger, a Never Play.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan jó pihenést mindenkinek. Nem sokára majd 9:30 lesz, szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. 0630 30 30 95 8 a hívható számunk. Rengeteg program és kikapcsolódási lehetőség vár mindenkit a hosszú hétvégén, ezekből is szemezgetünk itt a Sláger hétvégében. Sting slágere pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében. Most jó

0: A mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk.
1: Közösenek óvatosan, az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben Bicskénél egy kamion és egy személyautót között össze. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de Budapest felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél, illetve Hegyeshalom felé vezető oldalon, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Lethenye felé vezető oldalán Tárnok előtt is baleset történt, a 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt a kocsis sor szakaszosan már 8 kilométeren keresztül arra szólnak, majdnem az M1-M7-es közötti szakaszig torlódik vissza, aki teheti a 7-es főúton kerülhet. A főváros útjairól Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, itt várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vezessenek nagyon óvatosan!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mai nap folyamán az Erzsébet téren lesz a BL trófea. Fotózkodhatnak is vele az érdeklődők. A rendezvényen többek között Csocsó világbajnokok bemutatóját élvezhetik a résztvevők, emellett a helyszínen futballaktivitások és zenei programok is várják a közönséget. Tartanak egy Csocsó rekordkísérletet is, aminek a célja, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalán a lehető legtöbben játszanak együtt. Az eseményt szombaton 10:30 és 19 óra között tartják, a belépés ingyenes, de a rendezvény csak 18 év felettiek számára látogatható, mindezt tehát az Erzsébet téren. Jó kikapcsolódás, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. No Mercy és Where Did You Go? Ez jön már is most nálunk.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó étvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Az órát pedig már is zárjuk, Michel Sambello slágerével érkezik nálunk a Menik. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, én Csáki Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: A Sándor Palota nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Mégsem épül lakópark a balatonaligai magaspartra. Triatlon verseny miatt lesznek lezárások Veszprémben vasárnap. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta a kegyelmi üggyel kapcsolatos nála lévő dokumentumokat. Az ügy középpontjában K. Endre áll, akit a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések eltusolásával kapcsolatban ítéltek el, majd Novák Katalin 2023-ban kegyelemben részesítette. A döntés komoly politikai következményekkel járt, Novák Katalin és Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott. A közzétett iratok szerint a köztársasági elnöki hivatal kabinet főnöke nem támogatta a kegyelmet, és elutasító javaslat is készült. Ennek ellenére a kegyelmi döntés pozitív lett, indoklás nélkül. Magyar Péter korábban az igazságügyi minisztériumban lévő iratokat is felfedte, amiben az volt, hogy a kegyelmet nem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter javasolta. Új fordulatot vett a Balaton egyik legvitatottabb ingatlanügye. Mégsem épülhet meg a Balaton aligai magaspartra tervezett 105 lakásos társasház projekt. Az Aligai Fürdő Egyesület tájékoztatása szerint a pécsi törvényszék már 2023 tavaszán megsemmisítette az 5-6 szintes épület engedélyezési tervét, miután a civilek bírósághoz fordultak. A beruházás ellen évek óta tiltakoznak a helyiek és természetvédők, akik attól tartottak, hogy a fejlesztés visszafordíthatatlanul károsítaná a magaspartot és tovább növelni a Balatonpart túlterheltségét. A döntés jelentős siker a helyi közösség számára, ugyanakkor továbbra sem ismert, hogy a beruházó később új tervekkel próbálkozik-e. Kamasz fiú indult rabolni Veszprémben. Május 20-án hajnalban betörtek az egyik veszprémi családi házba. A tulajdonos délután vette észre, hogy befeszítették a bejárati ajtót, és elvittek 3,5 millió forint összértékben karórát, illetve aranyékszert. A veszprémi nyomozók rövid időn belül azonosították a tolvajokat. Másnap elfogtak egy 16 éves fiút. Társát egy 31 éves veszprémi nőt még keresnek. Elfogató parancs van érvényben ellene. A rendőrök a 16 éves tettest őrizetbe vették, lopás miatt indult ellene nyomozás, számolt be az ügyről honlapján a rendőrség. Triatlon verseny miatt lezárják a 82-es út veszprémi szakaszát vasárnap. A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint vasárnap 8 és 17 óra között a Tesco körforgalom és a Börtön körforgalom közötti szakaszon nem lehet majd közlekedni. A triatlon verseny központja a veszprémi sportuszoda lesz, az útzárat az esemény biztonságos lebonyolítása érdekében vezetik be. A Veszprémet Kádártával összekötő kerékpárúton halad majd a futás, így ott is teljes útzár lesz érvényben 11 órát. A verseny miatt a 23-as, 23U és 24-es autóbuszjáratok a fesztivál ideje alatt terelt útvonalon közlekednek. Nem érintik a 82-es útmenti bevásárlóközpont megállót, valamint a veszprémi sportuszodánál található megállóhelyet sem. A járatok ehelyett a Viola utca és a Büntetés Végrehajtási Intézet megállóhelyek között a 8-as és 82-es utakat összekötő szakaszon közlekednek. A módosítás 8 és 17 óra között lesz érvényben. Nyugdíjas himnusszal, közös énekléssel és tánccal rendezték meg Veszprémben a harmadik városi nyugdíjas majálist. A március 15-e úti sportcsarnokban nyugdíjas klubok és szépkorú résztvevők gyűltek össze. Sokan jelmezben érkeztek az eseményre. A programot a Vadvirág körzeti óvoda gyermekei színesítették versekkel, dalokkal és táncos bemutatóval. A rendezvényen részt vett Veszprém polgármestere Porga Gyula, aki kiemelte, a város egyik legfontosabb értéke a generációk közötti összetartás és egymásra figyelés. A majális végén a résztvevők közös festményt készítettek, amely később a városházán kap majd helyet.
1: A mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk.
2: Közösenek óvatosan, az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben Bicskénél egy kamion és egy személyautót között össze. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de Budapest felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél, illetve Hegyeshalom felé vezető oldalon, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Lethenye felé vezető oldalán Tárnok előtt is baleset történt, a 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt a kocsis sor szakaszosan már 8 kilométeren keresztül arra szólnak, majdnem az M1-M7-es közötti szakaszig torlódik vissza, aki teheti a 7-es főúton kerülhet. A főváros útjairól Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulay Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vezessenek nagyon óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Pointer Sisters és a Jump, ezzel már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton. A kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt buszsávot jelölnek ki a fővárosi Budafoki úton 2-től között a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a kelenföld vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt Budafoki úton a vasúti híd alatt kedden várhatóan napközben megváltozik az ideiglenes forgalmi rend. A Pirelli Kornélia utcai csomópont után a Dombóvári útig a centrum felé ideiglenesen buszsávot alakítanak ki, a középső sávban a közösségi közlekedés zavarta a nap haladása érdekében. Az új munkaterületek kijelölése miatt mindkét irányban egy-egy sáv áll majd a rendelkezésre, tették hozzá. A forgalom segítése érdekében a csúcsforgalom és az esti időszakban a Szerémi úton, a Rákóczi híd felé vezető útpályán megszűnik a híd előtti sávzárás, ezáltal a Szerémi úti torlódások várhatóan csökkennek majd. Úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek itt, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Eva Max és a Kings and Queens, ez jön már is most nálunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek. Minek mi lesz a hétvégére a program, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as. Sokan autóznak ugye az M7-es autópályán a Balaton felé, a korábban letenyénylet baleset is történt, Tárnok előtt egészen pontosan, hogyha arrafele autóznak és változást tapasztalnak, akkor kérem jelezzék és segítsék egymást.

0: mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hídat, ezért ma Pestre, vasárnap pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták ma 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között a kiépített terelésben Bicskénél egy kamion és egy személyautót között össze, a 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de Budapest felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél, illetve Hegyeshalom felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Tárnok előtt is baleset történt korábban, a 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, a kocsisor szakaszosan már 8 kilométeren keresztül lassan oszlik fel ez a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 7-es főúton kerülhet. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ellátogathatnak a belvárosi bor és pezsgő fesztiválra, a Szabadság térre. Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő 5. belvárosi bor és pezsgő fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén május 20 és 25-e között élvezhetnek. Ahogyan évek óta méltó nyárindításról nem a mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgő, valamint champagne márkák és minőségi nagy street food kínálat is várja a látogatókat. Mindezt lett a Szabadság téren, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, változatosan Katy Perry és a Hot and Cold. Ez a Már is most nálunk. Jó pihenés, jó étvégét!

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. Az utolévőkhöz szólnék ugye elsősorban 06 30 30 95 8-as, idevetett várom a legfontosabb közlekedési információkat. Tuszvét pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.
1: Napjainkban ez a Sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
2: A folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi-északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben jelenleg Tatabányánál és Bicskénél kell több kilométeres torlódásra számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes átterelt belső sávot választania. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Tárnok előtt korábban baleset történt, a 21-es kilométernél újra mindkét sáv járható, a 8 kilométeres kocsisor feloszlóban van, de aki teheti, a 7-es főúton kerülhet, bár ott is erős a forgalom. Az M0-es autót keleti szektorában Gyálnál az M1-es autópálya felé vezető oldalán felborult egy személyautó, a 34-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt 5 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldal forgalma is 3 kilométeren keresztül lassul a nézelődők miatt. Úgyhogy csak óvatosan a főváros útjairól pedig. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Továbbá befejezték a helyszínelést a Bécsi úton, az Ürümhegyi út közelében. Mi utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Az albán származású angol énekesnő jön már is Dua Lipa elsőként. Ez most nálunk tőle a Bidoan.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit Jazz és Borfesztivállal a Margit szigeti víztoronynál május 22 és 25-e között. Harmadjára rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség és a Margit szigeti Színház a Jazz és Borfesztivált a víztorony udvarra május 22 és 25-e között a legizgalmasabb koncerteknek és a legkiválóbb boroknak ad otthont. Napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Mindez tehát a Margit szigeti víztoronynál, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, a változatosan Kygo és Konrad közös a Firestone, ez jön már is most nálam.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig 11:30 lesz majd, délután pedig szintén folytatódik a Sláger hétvége. Karakas Balázs érkezik a stúdióba, úgyhogy érdemes velünk tölteniük a délutáni órákat is, valamint jön majd a slágerlista is délután 4-től, viszont ne szaladjunk még ennyire előre, rengeteg jó kis sláger van még betárazva ebben az órában is. Tom Grennan-nel folytatjuk már is. Little Bit of Love, ez jön már is itt a Sláger hétvégében most.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: mai nap folyamán a több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható, az északi északkeleti szél sok felé lesz erős, illetve élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, majd délután pedig 23 és 29 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autót között kiképített terelésben jelenleg Tatabányánál és Bicskénél kell több kilométeres torlódásra számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes átterelt belső sávot választania. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Tárnok előtt korábban baleset történt, a 21-es kilométernél újra mindkét sáv járható, a 8 kilométeres kocsisor feloszlóban van, de aki teheti, a 7-es főúton kerülhet, bár ott is erős a forgalom. Az M0-as autót keleti szektorában Gyálnál az M1-es autópálya felé vezető oldalán felborult egy személyautó, a 34-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt 5 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldal forgalma is 3 kilométeren keresztül lassul a nézelődők miatt. Úgyhogy csak óvatosan, a főváros útjairól pedig a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Továbbá befejezték a helyszínen is a Bécsi úton az Hegyi út közelében. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó időtöltés mindenkinek. Pünkösd a Budai Várnegyedben, ide is ellátogathatnak május 22 és június 7-e között, tehát ezen a hétvégén is akár. Várnak mindenkit különleges ünnepi programsorozattal, méghozzá Budai Várnegyedben a Szent Háromság tér és a Margarita terasz hangulatos helyszínein. A több mint két héten át tartó eseményen népművészek, iparművészek és hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be, miközben a kézműves vásár minden nap 9 és 19 óra között várja a közönséget. Mindezt tehát a Budai Várnegyedben, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok, abba a slágere pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd szombat dél lesz, úgyhogy érkezik a Sláger hétfőge délutáni felvonása, hogy már ígértem, Karakas Balázs pedig megérkezett a stúdióba. Na hello, mi újság, milyen ez időként?
1: Hello, szia, hát nagyon jó kint az idő, de azért mégsem olyan, mint egy ilyen kis türkiszkék tenger árnyékában hüsölni egy kellemes tengerparton.
0: Hát nem tudom, hogy most mi jutott eszedbe, nekem Görögország rögtön.
1: Abszolút, abszolút. Az igazi mediterrán életérzés, a jó meleg, nyár, a finom hideg, szürcsölnivalók, a tengeri herkentyűk. Én nagyon szeretem őket.
0: Én nem. De pizza van, legyen az a lényeg, úgyhogy akkor megvagyok.
1: Akkor országot éreztetél.
0: Igen, de Görögországban lehet enni görög giroszt, amit szintén nagyon szeretek egyébként.
1: Ó, ne is mond. Érdemes a slágerfm.hu-ra kattintani, ugyanis görögországi utazást lehet majd tőlünk nyerni, csekkolják a részleteket.
0: Bizonyám a slágerfm.hu játékok menüpontjában, és csekkolják mindenféleképpen a délutánt is, hiszen akkor érkezel egészen este 6 óráig, tehát Karakas Balázs a stúdióban, úgyhogy neked jó munkád, meg hogyha nem tudom, kimozdulnának, akkor maradjanak szintén velünk.
1: Attila, jó pihit kívánok, szia!
0: Köszönöm szépen a viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vezen Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Vezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
7: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM. Sláger FM.
12: Köszönjük!
13: A reklám után.
14: A 103.1 Sláger FM Veszprém. A Sláger FM.
15: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botnyi iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendrik Fóri vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mindegy 10%-kal több időhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalék szerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Öt óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nácisz hagymát fogyasztották el. A nácisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, négy kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hány ingerre is hasfájás panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történik a történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Krisztó Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpáját történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-ig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett.
16: Jóval magasabb bevételt lehet elérni.
15: Ismétlítható a Balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekkel lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyú vizet magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek.
16: 40 perccel korábban indulnak majd,
15: a Sláger FM hírei Szendrik Orttal hallották.
17: Napsütötte, szép időnk van, 26 fok Budapesten. Szombaton továbbra is sok napsütésre számíthatunk a folytatásban térségünkben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők Pest vármegyében. Csapadék nem várható a folytatásban sem, többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. A legmelegebb órákra már a 26 fokot ígérnek a meteorológusok. Holnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony, kisebb fátyol felhők zavarhatnak meg. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északi-északkeleti szél. Jó utat kívánok, bármerre is tartanának, a Sláger FM-en a közlekedési infókat mondom. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra számíthatnak. Főleg a külső sávban, emiatt annak, aki személyi autóval van és Budapest a célja, érdemes lehet az átterelt belső sávot választani. A határ felé vezető oldalon a komáromi terelésnél egy baleset történt, a 87-es kilométernél csak egy sáv járható, itt is torlódik a forgalom. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Tárnok előtt korábban baleset történt, a 21-es kilométernél mindkét sáv járható. A 8 kilométeres kocsisor feloszlóban van, de aki teheti, még a 7-es főúton kerülhet, bár ugye ott is eléggé erős a forgalom. Számoljanak arra, hogy korábban baleset történt az M0-áson Gyálnál, az M1-es felé vezető oldalon, ott csak a belső sáv járható jelen pillanatban. Készüljenek arra, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogát helyet építenek, ezért lezárják a félútpályát.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: Elmúlt szombaton az ebédelőknek jó étvágyat kívánok, egy napsütötte, hosszú hétvégei első napon. Jó étvégét, jó pihenést a stúdióban Karakas Balázs, hasznos információkkal és persze a legjobb program lehetőségekkel a hosszú hétvégére. Meg ilyen zenékkel, jön Belinda Kár.

0: Sabrina Carpenter és a Tears itt a Sláger FM-en, ilyen könnyed, nyárias dallamok pörögnek akkor, amikor 100 ágra süt a nap Budapesten, 25-26 fokot lehet mérni szerte a városban, nem lesz eső, úgyhogy érdemes kidugni az orrunkat, vagy éppen gondolkozni azon már, hogy mi otthon alom és rendezkedni, ugyanis augusztus 4-e és 17-e között viszik el a lomokat, a korábbi 8 helyet 10 körzetre osztják a második kerületet. Minden körzet másnapon tudja kitenni a nagy darabos háztartási hulladékot, kizárólag 18 óra után szabad ezt megtenni. Fontos tudni, hogy a szabálytalan időpontban történő kihelyezés közterület szennyezési szabálysértésnek számít. Kommunális, elektronikai, építési törmelék vagy veszélyes hulladék továbbra sem tehető ki. Különben a lomtalanítási rendszer 2027-től átalakul, de erről a slágerfm.hu-n olvashatnak részletesebben. Nálunk pedig egy könnyed nyárias dal hallgatható most, hiszen itt van a Lost Frequencies Feel a Reality.
1: To anywhere I flow, sometimes I believe

Jacko és a Remember the Time. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szinte már márkora nyárias hőmérséklettel Budapesten, jelenleg 25-26 fokot mutatnak a hőmérők és 100 ágra süt a nap. Bátran induljanak el bárhová, hiszen jelentős mennyiségű csapadékra nem kell számolni. És közben át lehet adni magunkat a mediterrán életérzésnek, finom tengeri herkentyűknek, egész napos hesszelésnek a tengerparton, hiszen a Sláger FM és az Ibusz egy fantasztikus görögországi utazással lepi meg hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen Görögországgal kapcsolatos kérdésekre, és nyerjen két fő részére egy egyhetes görögországi nyaralást, repjeggyel, félpanzióval, 4 csillagos szállodai elhelyezéssel. Nagyon fontos, hogy ehhez töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, vagy kattintsanak a slágerfm.hu-ra. Addig pedig levelet kaptunk live. Jön az Opus legendás zenéje.

0: Fényes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre. Néhol fújhat a környéken a szél, ez fokozhatja a fejfájásos gondjainkat, sokaknál ingerlékenységet, nyugtalanságot előidézve. Jövök a közlekedési hírekkel, másfél perccel múlt el délután 00:30. Baleset történt az M0-as autóúton Gyálnál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, ott jelenleg csak a belső sáv járható, mindkét irányban lassú jelen pillanatban a haladás. Tudjanak arról, hogy az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as között a kiépített terelésben helyenként több kilométeres a torlódás, főképp a külső sávban, emiatt annak, aki személyautóval van és Budapest lenne a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. A pálya mindkét oldalán történt baleset is, illetve van sávzárás is. A főváros felé a 73-as kilométernél Tatva előtt 5 kilométeres, a határ felé vezető oldalon pedig a komáromi csomópontban a 87-es kilométernél 1 kilométeres már a torlódás. Az M7-esen Letenye felé erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között is szakaszosan lassul torlódik a kocsisor. A 10-es főúton Pilisvörösváron pedig új gyalogos átkelő helyet építenek, ennek okán félpályás sávlezárással találkozhatnak ott reggel 7 és délután 5 óra között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

A zseniális Phil Collins és a Two Hearts itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Picivel járunk 3/4 erőt, Budapesten 100 ágra süt a nap, 25-26 fokot lehet mérni ebben a pillanatban. Pont ezért is érdemes gondolkozni a hosszú hétvégi kikapcsolódási lehetőségeken. A Margit-szigeti víztoronynál ugyanis tart a Jazz és Bor Fesztivál. Idén már harmadjára rendezik ezt meg a víztorony udvarán, egészen május 25-ig tart. A legizgalmasabb a koncerteknek adott hont ez a hely. Napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig már a sztároké a főszerep. Érkezik Kurt Elling, Mario Biondi és meg annyi nagy név, ami pedig természetesen a kulturális és gasztronómiai lehetőségeket illeti, hát abból sem lesz hiány. Egészen május 25-ig a Margit-szigeti víztorony udvarán. Jó szórakozást kívánok hozzá a Flip the Script-tel és a Throw Your Hands Up-pal.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egész hosszú hétvégén. Érdemes szabadtéri programokat tervezni, Budapesten nagyon-nagyon jó időre lehet számítani a következő napokban. Pünkösd hétfőn például már akár 31 fok is lehet. A bőrük védelmére figyeljenek oda, hiszen az UV-sugárzás 10 és 16 óra között városunkban erős, úgyhogy fordítsanak kellő figyelmet a bőrük megfelelő védelmére. Hírek egykor, előtte pedig még a Magna Cum Laude és a Tea hőmérsékletés is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár, az életben maradásért küzd az MCC. A Sláger FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési balesetben Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre.
2: A nap hátralévő részében is sok napsütésre számíthatunk Budapesten, amit csak néha zavarhat meg egy-egy vékony fátyol felhő. Nem lesz csapadék, 25-26 fok környékén tetőznek a mai maximumok. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni nem fog, napsütés, fátyol felhők néhol, picikét megélénkülhet majd az északi-északkeleti szél Budapesten, és hát persze holnap sem lesz hideg, akár 29-30 fok is lehet majd a fővárosban. Pünkös hétfőn is folytatódik a napos idő, néha lesz egy-egy felhő, de csapadék nem várható. Egy óra után több mint 4 perccel itt a Sláger FM-en már is nézzük a friss közlekedési információkat. Arról kaptam híreket, hogy egy baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Kőbányai út felé a Kocsiszínnél a külső sávban. Szintén arról szólnak a hírek, hogy az M0-áson is történt egy baleset, Gyálnál az M1-es felé vezető oldalon. A legutóbbi infók szerint ott csak a belső sáv járható, mindkét irányban lassú emiatt a forgalom. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra számíthatnak, főleg a külső sávban, emiatt annak, aki a személyautóval Budapest felé tartana, érdemes az átterelt belső sávot választani. A főváros felé vezető oldalon a 73-as kilométernél Tata előtt baleset történt, egy sávon arra szólnak a járművek, közel 8 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik, lassul a kocsisor. Erre a hétvégére is lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, így kerüljék el azt a szakaszt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is a legnagyobb slágereké változatosan a főszerep. Jó hosszú hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok. Amíg pihenünk, lazítunk, én hozom a legnagyobb kedvenceket. Jön Harry Styles is, sétálunk majd a napsütésben, előtte pedig a Maroon 5 és Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

Harry Styles és a vadonatúj felvétel az American Girls itt a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágereket játsszuk valóban változatosan. Egy napsütötte szombati délutánon 25-26 fokkal Budapesten, úgyhogy érdemes kimozdulni egy picikét. Erre pedig kiváló lehetőség a Pünkösdi programsorozat, amit a Budai Várnegyedben tartanak. Egyébként ez egészen június 7-éig kitart. A Várnegyedben a Szent Háromság tér és a Margaréta terasz lesz a hangulatos helyszín. A több mint két héten át tartó eseményen népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be, miközben a kézműves vásár minden nap délelőtt 9 és este 7 óra között várja az odalátogatókat, így mindenki megtalálhatja a kedvének megfelelő szórakozást. A jó szórakozás pedig itt is garantált, hiszen a folytatásban egy zseniális hang, Amy Winehouse érkezik. Tőle most a Rehab hallható.

Whitney és az I Wanna Dance With Somebody egész hétvégén a Sláger FM szól, a hosszú hétvége első napján is a lazítás kellős közepén. Persze mindezek alatt érdemes azért az agytekervényeinket is dolgoztatni, ugyanis gyermeknapi fejtörővel jelentkezünk majd a Sláger FM-en. Lehet nyerni egy 4 fős családi kalandot, a Harry Potter kiállítás varázslatos világába és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra vagy töltsék le az applikációnkat és jelentkezzenek a gyermeknapi fejtörőre. Nálunk pedig a folytatásban mindjárt közlekedési információk is. Most viszont Rúzsa Magdi, tőle egy hangulatos dal, a nyári zápor.

0: Megjött a meleg Budapestre, gondolom ezzel nagy újdonságot senkinek nem árultam el, de valahogy szerintem azzal sem, hogy a pollen terhelés a melegedés hatására fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony mennyiségben van jelen a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora is, na meg a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. 2:02:03, nem maradnak el a friss, ropogós közlekedési információk. Korábban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, ott jelen pillanatban helyszínelési munkálatokat végeznek, érdemes elkerülni a szakaszt. Az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra számíthatnak. Leginkább a külső sáv halad lassan, így hogyha személyautóval van és Budapest a célja, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. A Budapest felé vezető oldalon a 73-as kilométernél Tatva előtt egy baleset történt, egy sávon arra szólnak a járművek, ott közel 8 kilométeres jelenleg a torlódás. Sokan vannak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon is, Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan lassul, torlódik az autósor. A hétvégi ünnepi kamiontilalom ma este 10 órától pünkösd hétfő 22 óráig lesz érvényben, így teherfuvarosoknak erre mindenképpen érdemes kalkulálni. A hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik át a területet.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ellie Goulding és a szürke 50 árnyalat betét dallal Love Me Like You Do. Ez a sláger FM, ahol hamarosan George Harrison veszi át a váltást egy ilyen gyönyörű, szép tavaszias, már-már nyárias hétvégén, hosszú hétvégén. Mindezek mellett pedig nézzük a programokat, hiszen tart a svábhegyi pünkösdi búcsú egészen május 25-ig, azaz hétfőig. A mai nap folyamán délután 4 órától indul majd a kézműves vásár, de lesz táncház, pünkösdi ünnepi szentmise, de a bajor bőrnadrágos banda is fellép majd. Holnap pedig már délelőtt 9 órától indulnak a programok, lesz majd istentisztelet, különböző előadások egész nap, de a hétfői nap is bővelkedik majd programokkal, hiszen már délelőtt 10 órától elindulnak. Ezek is persze mind a három nap egész nap kézműves vásárral, játékterekkel, körhintával, kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket és nagyokat. Jó szórakozást a svábhegyi pünkösdi búcsúhoz is, na meg ahogy ígértem George Harrisonhoz, tőle már a Got My Man Satan, jó pörög itt a slágeren.

0: Persze, hogy a felejthetetlen Terry Swims Still Out The Door. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kellemes hosszú hétvégét kívánok. Annyi minden van még előttünk a következő három napban. Kirándulhatunk, mehetünk családlátogatóba. A lényeg az, hogy egy picit elfelejthessük a mindennapok stresszfaktorait, és kikapcsolhassunk, lazíthassunk. Valamikor a 90-es években még a Ladánybere felvétele is nagyjából erre akart rávilágítani, amit pár évvel ezelőtt az Iron Mafia egy picit újra gondolt és a saját stílusára faragott. Tőlük jön a Kell egy ház.
1: Kell.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat. Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
12: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erős balatoni szezonra készül a rendőrség. Gyermeknapi programokkal várják a legkisebbeket a Minicity Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket. A legtöbben az ukrán gabona tömeges behozatalától tartottak, de ez az elmúlt napokban nem történt meg, számolt be a miniszter. Erős nyári szezonra készül a rendőrség a Balatonnál, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezlete után Balatonlellén. A testület június 1-e és szeptember 15-e között működik, Somogy, Veszprém, Zala és Fejérvár megye összehangolt munkájával. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya és a testület elnöke kiemelte, hogy a bűnözés nem ismeri a határokat, ezért kulcsfontosságú a koordináció. A buli turizmus egyre inkább Balatonlellére tolódik, ahol 300 kamerával és szigorú helyi rendeletekkel készülnek. Siófok közben nemzetközi felmérés szerint az ország egyik legbiztonságosabb városa lett. A szezonban lovas, kutyás, biciklis és vízirendőrök is szolgálnak majd a készenléti rendőrség támogatásával. A várhatóan rekordszámú turista miatt, többek között a május 30-i budapesti BL döntő és a MotoGP miatt kiemelt figyelmet fordítanak a gyors reagálásra és a bűnmegelőzésre. Veszprémben jól haladnak az első részvételi költségvetésben megszavazott fejlesztések, közölte Varga Tamás egy Facebook bejegyzésben. A program keretében a lakosság tavaly 100 millió forint felhasználásáról dönthetett közvetlenül. A Hotel Veszprém előtti körforgalomnál a gyalogátkelők lámpásítása jelenleg tervezési szakaszban van, a kivitelezés nyár végén indulhat. Az egyik projekt az iskolai udvarok felújítása, ahol egyes helyszíneket a diákok már hamarosan birtokba is vehetnek. Gyulafirátóton a Kastélykert óvoda udvara közösségi térré alakul. A város célja, hogy a lakosság által kiválasztott fejlesztések valóban közösségi igények alapján valósuljanak meg. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden. A Vasari Galériában látható Lebegés a fénytérben című tárlat több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A galéria a fiatalabb korosztályra is gondolt, múzeumpedagógiai programokkal készülnek a gyerekek számára. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acticity parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, taekwondo produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap. A gyerekeket emellett kézműves foglalkozások, arcfestés, hajfonás és közös játékok várják. A Veszprémi Rendőrkapitányság interaktív bemutatóval készül, ahol a résztvevők rendőrautókkal is megismerkedhetnek, valamint különböző eszközöket is kipróbálhatnak. A szervezők egész napra vidám családi kikapcsolódást ígérnek a város legfiatalabb lakóinak és családjaiknak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A hosszú hétvége folytatásában is jó idő lesz, ma természetesen marad még a napsütés, csapadék nem várható, holnap is hasonló időjárásra készülhetnek, nem fog esni Pest megyében, az eső és a napsütésé lesz a főszerep, amit néha vékony fátyolfelhők megzavarhatnak. Pünkös hétfőjén is folytatódik a napos idő, néha lesznek felhők, de jelentős csapadék nem várható Budapesten, viszont az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol akár erős lökések is. Ennek ellenére hétfőn is valódi kiránduló idő lesz 31 fokkal. 2 óra után közel 5 perccel nézzük, mi újság a budapesti utakon. A budai oldalon az alsórakpartokon szakaszosan néhol lassabb lehet a haladás. A Kiskörút és a Nagykörút a nagyobb csomópontok közelében telített, de a Rákóczi úton is hasonló a helyzet. Ott is a nagyobb csomópontok környékén fordulhat elő, hogy némi várakozási időt be kell tervezni az utazásba. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-ás közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra számíthatnak. Legfőképp a külső sávban. Ezért az Utinform azt tanácsolja, hogy aki személyautóval van és Budapest az úti cél, az válassza inkább az átterelt belső sávot. A főváros felé vezető oldalon a 73-as kilométernél Tatra előtt még egy baleset is történt, ott egy sávon arra szólnak a járművek, közel 8 km hosszúságú a torlódás. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. A hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után sem áll meg a zene. Jó hétvégét kívánok, Karokas Balázs vagyok a hosszú hétvége első napján. Amikor olyan felvételeket játszunk, mint Taylor Swift újdonság, de jön a Snap-től a Power is. Most viszont Gloria Gaynorról a diszkó korszakot idézzük meg. Jön a Can't Take My Eyes Off You!

A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Természetes, hogy ő volt Taylor Swift és az Opelite. Ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A pünkösdi programok pedig természetesen dominálnak most Budapesten és a térségében. Például pünkösd vasárnap és hétfőjén már 15. alkalommal rendezik meg a Szentendrei Skanzenben a pünkösdi örökség ünnepet. Idén ismét Magyarország színes hagyományai töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. A rendezvény kiemelt szereplői ezúttal a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek lesznek. Képzeljék el, a programok között mindenki találhat kedvére valót, hisz lesz hagyományos ételek kóstolója, kézműves mesterségek bemutatói, tánc, népzene, koncertek, és hát persze színpompás népviseletekkel igyekeznek bennünket elkápráztatni. Mindez hát pünkösd vasárnap és hétfőn a Szentendrei Skanzenben. Jó szórakozást kívánok hozzá, most éppen az amerikai rapperrel, Usherrel, jön a More!

volt a lány, aki a zenei tévék hőskorát idézte most fel bennünk, Britney és a You Drive Me Crazy. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. És talán most vannak ott nagyon sokan, hogy a kajakómó úgy élesen beüt, a hétvégén ilyenkor talán érdemes lehet egy picikét szundizni, a háttérben nem árt azért, hogyha szól a rádió, hiszen ilyen örökzöld klasszikusok érkeznek hozzánk, egyenesen a 80-as évekből. Mennyit lehetett erre lassúzni? Elképesztőek azok az érzelmek, amiket felszabadít ez a dal. Ez már a Van Féle Careless Whisper.

0: A budapesti időjárási előrejelzés szerint azért most kapunk egy kis ízelítőt a nyárból, érdemes is lehet szabadtéri programokat szervezni. A következő napokban jelentős mértékű csapadék nem várható. Már a 26, holnapra 29, hétfőre 31, kedre pedig már 32 Celsius fokos csúcsértékeket ígértek a meteorológusok. Néhol egy-egy fátyol felhő lehet az égen Pest megyében a következő napokban, de persze ezekből jelentős csapadék nem várható, és azért nagyon a tűző napot sem zavarja. Arra készüljenek, hogy a következő napokban erős UV-sugárzás várható napközben. Több mint 4 perccel múlt el délután 14:30, már is nézzük, mi újság az utakon, a Sláger FM-et hallgatják. A budai oldalon a rakpartokon helyenként telítettebbek a forgalmi sávok, a kiskörúton és a nagykörúton pedig a nagyobb csomópontok környékén számíthatnak arra, hogy néhol ezért kicsikét összekócszoródott a forgalom. Ami még érdekes lehet, hogyha például az M1-esen autóznak, hogy a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben helyenként továbbra is több kilométeres a torlódás, legfőképpen a külső sávban, így azt tanácsolják, hogy aki személyautóval van és Budapestre tartana, érdemes neki az átterelt belső sávot választani. A főváros felé Tatva előtt egy baleset is történt, egy sávon arra szólnak a járművek, még mindig közel 8 kilométeres a torlódás a legutóbbi hírek szerint. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor, legyenek körültekintőek. Számoljanak arra, hogy a hosszú hétvégére továbbra is zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Ez a Sláger.

0: Cheers!
1: A Kiss, Art of Noise és Tom Jones. Itt a Sláger FM a hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Annyi mindent lehet csinálni, pláne, hogy jó az idő. A mai nap délután 5 órától indul majd a Tokodi Kockahegyi Piknik. Az év egyik legszebb hónapján szerveztek egy kirándulást a természetbe, hangulatos tábortűz mellett készítik majd el a vacsit, és utána azt helyi gyümölcslével igyekeznek leöblíteni és hajnalig táncolni a falu fényei mellett. Imáron 7. alkalommal invitálják időseket, fiatalokat, hölgyeket, férfiakat, cingliket, házasokat, családokat, barátokat, mindenkit, hogy találkozzanak, beszélgessenek, vacsizzanak és múlassanak egy jót a szabadon, a Gete és a Hegyeskő ölelő karjai között. Késő délutántól lesz lehetőség majd megsütni a batyuban vitt vacsorát, a háttérzenéről pedig természetesen gondoskodnak majd. A kocka egy közepén este fellobban a tábortűz, úgyhogy tényleg igazán tartalmas lehet a szórakozás, amit kívánok, hogy teljen el kellemesen. Nálunk már Daft Punk, Pharrell Williams és Nile Rodgers hármas a zenél. Ez a Get Lucky!

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Nincs is jobb érzés már így talán május közepén, mint amikor elkezdjük tervezgetni a kellemesnek ígérkező családi nyaralást. A Sláger FM pedig ebben segíteni fog, hiszen elhozzuk az igazi mediterrán életérzést, a finom gyroszt, a tengeri herkentjüket, a fehérre meszelt házakat, a tengerpartot. Hiszen a Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus görögországi utazással lepi meg a Sláger FM hallgatóit. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját a részletekért. Hozzánk hamarosan a közlekedési információk is megérkeznek, na meg a legfrissebb hírek. Most viszont még Dr. Béres, Varga Viktor és Biga, ez a Kocintó!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Robbanás történt a MOL telephelyén, közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Robbanás történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tűzoltók eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Az Olefin 1 üzem újraindításakor bekövetkezett robbanásról 3:49-kor érkezett a bejelentés. A helyi létesítményi tűzoltók mellett a helyszínre vonultak a tiszaújvárosi és a miskolci hivatásos tűzoltók, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és egy mobil labor. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című végjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
2: Meleg van Budapesten, azt hiszem ezt mindannyian érezhetjük, a melegedés pedig természetesen azért okoz némi humán meteorológiai tüneteket. Például a kokáért vérnyomás ingadozás, szédülés, keringési problémák jelentkeznek sokaknál. A melegedésre érzékenyek körében megnő a migrénes fejfájás előfordulásának valószínűsége, de ők fáradtságot, vágyadtságot és dekoncentráltságot is tapasztalhatnak. A napos idő ugyanakkor remek hatással van a közérzetünkre. Számíthatnak arra, hogy délután 4 óráig erős az UV-sugárzás, így extra bőrvédelem szükségeltetik. 3 óra után 5 perccel nézzük a közlekedési híreket is a Sláger FM-en. Budapesten a budai oldalon a rakpartokon telítettebbek a forgalmi sávok, így arrafelé érdemes óvatosnak lenni. Több az autós a Kiskörút és a Nagykörút egyes szakaszain, leginkább a nagyobb csomópontok környékén. Nemrég Zsoltitól kaptunk egy információt SMS-ben, ő a Margit körúton egy kisebb balesettel találkozott. Zsoltinak köszönjük szépen, 0630 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Érdemes arra készülni, hogy az M1-esen a Budapest felé vezet oldalon a Tatabánya és az M0-ás közötti kiépített terelésben továbbra is helyenként több kilométeres torlódásra számíthatnak. Főképp a külső sávban, emiatt továbbra is annak, akinek Budapesten lenne dolga és személyautóval közlekedik, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé továbbra is erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik, lassul a kocsisor. Számíthatnak arra, hogy az 5. kerületi Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszűkület van, naponta reggel 7 és délután 3 között, mert kertészek dolgoznak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 óra után sem állnak a zene. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Rengeteg hasznos információval, program lehetőségekkel és persze csak jó zenékkel várom. Jön Damiano David, a The Art Company, most viszont a svéd fogorvos doktorában indítja a zenei folyamot. It's my life!

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: We sit together on the sofa with the music way down low.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Dávid, az olasz zenész és a The First Time itt a Sláger FM-en. Egész hétvégén játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Mindjárt egy kellemes nyárias lüktetés, ha már ilyen jó az idő odakint. Mr. Probs és a Waves is megérkezik hozzánk. Mindeközben természetesen zakatolnak az izgalmasabbnál izgalmasabb programok most a következőkben is. Persze, akár a közeljövőre tekintve is bőven találhatunk magunknak olyan lehetőséget, amelyek egy picit kikapcsolhatnak és kultúrával tölthetnek fel minket. A Fonó Budai Zeneházban június 8-án lesz majd Fonó Session, ennek keretében gyimesi örömzene és nótázás veszi kezdetét. Ez a sorozat kötetlen közösségi örömzenélésre ad lehetőséget. Kezdő és haladó zenészek, zenekedvelők, érdeklődők egyaránt csatlakozhatnak akár hangszerrel, de még anélkül is. A gyimesi örömzenék házigazdája most a Pesti Csángók baráti társasága lesz. Mindenkit várnak furujával, hegedűvel, ütőkardonnal, bármivel gyakorlatilag, ami alkalmas a közös zenélésre, mindez ráadásul ingyenesen. A következő alkalom június 8-án lesz este 6 órától a Fonó Budai Zeneházban. Nálunk pedig most a folytatásban, ahogy ígértem, egy könnyed, nyárias ritmus, Mr. Probs és a Waves.

Nena, 99 Luftballons, itt a Sláger FM-en. Nem csak a 80-as évek nagy zenéi érkeznek, hanem például a hasznos közlekedési információk is. Ha láttak valami fontosat, nyugodtan üzenjenek 0630 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Addig pedig egy duett érkezik hozzánk, a Bombontól most első körben, akik rég készítettek már egyébként duettet, még valamikor a 90-es évek végén, most pedig Radics Gigit kérték fel egy közös munkára. Tőlük jön a Robot vagyok.

0: Szombaton továbbra is sok napsütésre számíthatunk a folytatásban térségünkben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők Pest vármegyében. Csapadék nem várható a folytatásban sem, többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. A legmelegebb órákra már a 26 fokot ígérnek a meteorológusok. Holnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony, kisebb fátyol felhők zavarhatnak meg. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északi, északkeleti szél. A hosszú hétvégén az autóban is a Sláger FM szól, amit természetesen nagyon szépen köszönünk így 4 perccel délután 3:30 után is. Baleset történt a 19. kerületi Ady Endre úton a vasúti átjárónál, legyenek arrafelé nagyon óvatosak és türelmesek. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben helyenként továbbra is több kilométeres torlódással találkozhatnak, főleg a külső sávban. Személyautósoknak érdemes az átterelt belső sávot választani, hogyha Budapestre jönnének. Az M7-esen Letenye felé is erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között is szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor. A 21-es főúton Lőrinci előtt több autó ütközött össze, a 7-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon megállították a forgalmat. A 441-es főúton is volt egy baleset Szegléden, a 2-es kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. A hosszú hétvégére lezárták ismét a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosoké és a kerékpárosoké a terep, illetve mossák a Rákóczi hidat, holnap a Budára vezető oldalon lesz sávlezárás, reggel 13:30 és 14:30 között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszabadulnak.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

Feeling Like a Flower, itt a Sláger FM-en a Rákszett is zenélt, na meg mindjárt fog Tina Turner is. Ha pedig már itt a hosszú hétvégé is remek lesz az időnk, akkor érdemes lehet akár ezt a szabadban tölteni, és valami jó túraútvonalat keresni Budapest környékén. Hát szerencsére azért itt vannak kisebb-nagyobb dombságok, hegységek, úgyhogy bőven találhatunk magunknak megmászni valót. Például a Kokáért Óbudáról el lehet indulni a Solymári Szarkavárhoz. Ez egy könnyed erdei séta a Csúcshegy és a Tökhegy erdőiben, melynek végén a Solymári várfalainak körpanorámája fogad. Én néztem képeket erről a túráról, és elképesztően gyönyörű. Egyébként ez úgy néz ki megközelítését tekintve, hogy Szentlélek térről a 137-es BKV járattal el lehet jutni az Erdőalja útbusz megállóba, aztán Solymár vasútállomásról Budapest nyugati pályaudvarra indulnak vonatok, ellenkező irányban pedig Esztergom felé, szóval akár tömegközlekedéssel is tökéletesen bejárható ez a hely. Autóval egyébként a Szentlélek téren vagy környékén érdemes parkolni, mert ide a túra végén is visszatérhetünk akár busszal. Az Erdőalja út végén vagy az útvonal másik végén a Solymári vasútállomás előtt is le lehet tenni a Verdát. Jó szórakozást kívánok hozzá! És persze közben játsszuk a legnagyobbakat, ahogy ígértem, ő már a Fenség és Tina Turner. Jön tőle a The Best!

Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltik a hétvégét. Ráadásul a hosszú hétvégét, van még két teljes napunk, plusz ennek a fele arra, hogy pihenjünk, lazítsunk, találjunk magunknak jó programokat, találkozzunk a barátainkkal, és egy picit felszabadultan élvezzük azt, hogy a mindennapok most egy kicsit távol vannak tőlünk. 4 órakor persze a hétvége történéseiről is beszámolnak kollégáim, jönnek a legfrissebb hírek, előtte pedig még Péter Szabó Szilvi és csapata, ők a Nox, Forogj világ!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vezen Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Vezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük!
11: A reklám után

0: Megerősített kapacitással készül a MÁVA pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtán pályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalomban érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Ma továbbra is egy anticiklon határozza meg időjárásunkat Budapesten, fronthatás nem várható, a fokozódó melegedés határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. A gyors melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés, keringési problémák jelentkezhetnek. Az erre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, vágyadság, dekoncentráltság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre. Néhol fújhat a környéken a szél, ez fokozhatja a fejfájásos gondjainkat, sokaknál ingerlékeny nyugtalanságot előidézve. Hozom az utak híreit, köszönöm, hogy útközben is a Sláger FM-et hallgatják. Baleset történt korábban a Margit körúton, jelenleg ott helyszínelnek a rendőrök, a Margit híd felé a Szénatér után a belső sávban lehet velük találkozni. Nézzük környező utaink híreit. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben továbbra is több kilométeres a torlódás. Az Útinform szerint főleg a külső sáv akadozik, emiatt a személyautósoknak, akik Budapestre mennének, érdemes lehet az átterelt belső sávot választani. Az M7-esen Letenye felé is erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között továbbra is torlódik a kocsisor. Az 1-es főúton sajnos a Biatorbágyi elkerülő szakaszon árokba hajtott egy személyautó, a 16-os kilométernél jelenleg csak a félútpálya közlekedhető. A 21-es főúton is volt egy baleset, Lőrinci előtt több jármű ütközött össze, a 7-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon megállították a forgalmat. A 441-es főúton is volt egy baleset, méghozzá Cegléden, a 2-es kilométernél ennek okán félpályán halad a forgalom.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, Karakas Balázs vagyok, töltsük együtt a hosszú hétvége első napjának délutánját, hasznos információkkal és persze csak a legnagyobb slágerekkel. Jön a Huntrix féle Golden hamarosan, itt lesz a Pet Shop Boys is, most viszont zúzunk a Bon Joviékkal. You Give Love a Bad Name!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Alex és a Golden, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan, csodálatosan szép hétvégét kívánok, és persze csodálatosan jó lehetőségeket Budapesten arra, hogy egy picikét koboruljunk erre arra is, csak hogy élvezzük a mindennapokat. Arról ír az Itt lakunk 5. kerületi oldala, hogy ezentúl nem csak hétvégén, hanem minden hétköznap este 7:30 és másnap hajnali 5 óra között is autómentes lesz a rakpart, így még több idő jut sétára, futásra, bringázásra, vagy éppen csak egy naplementés találkozóra a Dunánál. A 6:30-es időpontot részletes forgalmi adatok alapján választották ki, ekkora már jelentősen csökken az autós forgalom, miközben egyre többen veszik birtokba a rakpartot kikapcsolódásra és mozgásra. Az új rendszer célja, hogy a város élhetőbb és szerethetőbb legyen, úgy, hogy közben ugye a közlekedési szempontokat is figyelembe veszik, erről cikkezik alap. Hát kíváncsian várjuk, ez majd a napokban elindul már. Nálunk pedig a legnagyobb slágerek addig is, ők már a Coldplay és a Him for the Weekend.

Hey-ha és az All About the Money. Itt a Sláger FM-en nem csak a 90-es évek nagy felvételei szólnak, hanem például a 70-es évek diszkó korszakának hősei is. Azonnal az Earth, Wind & Fire-nek adom át a stafétát, közben pedig ne feledjék, a Sláger FM és az Ibusz egy fantasztikus görögországi utazással lep meg minket. Részletekért kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a mobil applikációnkat. Most pedig, ahogy ígértem, diszkózunk az Earth, Wind & Fire-rel. Jön a September!

0: A nap hátralévő részében is sok napsütésre számíthatunk Budapesten, amit csak néha zavarhat meg egy-egy vékony fátyol felhő. Nem lesz csapadék, 25-26 fok környékén tetőznek a mai maximumok. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk, esni nem fog, napsütés, fátyol felhők néhol, picikét megélénkülhet majd az északi-északkeleti szél Budapesten, és hát persze holnap sem lesz hideg, akár 29-30 fok is lehet majd a fővárosban. Pünkös hétfőn is folytatódik a napos idő, néha lesz egy-egy felhő, de csapadék nem várható. Hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Egy baleset történt az első kerületi Mészáros utcában, a Krisztina körútnál. Mindkét irányban fennakadásokra számíthatnak. Helyszínelnek továbbá még mindig a Margit körúton, a Margit híd felé, a Szénatér után a belső sávban találkozhatunk a hatóság embereivel. Az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben még mindig több kilométeres a torlódás. Legfőképpen a külső sáv haladása akadozik, úgyhogy ha Budapest felé tartanának és személyautóval tennék mindezt, akkor érdemes lehet az átterelt belső sávot választani. Az M7-esen is erős a forgalom Letenye felé, Török Bálint és Martonvásár között most is szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor. Volt egy baleset az 1-es főúton, Biatorbágy elkerülő szakaszán, ahol árokba hajtott egy személyautó, a 16-os kilométernél csak a félútpálya járható. A 21-es főúton Lőrinci előtt is baleset történt, ott több jármű ütközött össze, a Jobbágyi felé vezető oldalon megállították a forgalmat. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

AC/DC-hez úsztunk, ez volt a Highway to Hell nálunk a Sláger FM-en. Jó hétvégét, jó szórakozást, bármi is lenne a terv. Képzeljék el, még május 25-e pünköst hétfőig megtekinthető a kiállítás a Vajdahunyad várában, mely a Várkastély rejtélye címet kapta. Ez a kiállítás és játék izgalmas kalandra hívja a látogatókat. A program során rejtelmes, képzeletbeli helyszíneken lehet barangolni, miközben árulkodó nyomok, megtévesztő jelek és trükkös akadályok tesznek minket próbára. A több mint 1000 négyzetméteren megvalósuló kiállítás és játék rejtelmes látványvilággal, egyedi installációkkal és persze rengeteg felfedeznivalóval, ajándékkal várja a kicsiket és nagyokat egészen pünköst hétfőig. Szóval a hosszú hétvége még alkalmas lehet arra, hogy ezt megtekintsük és izgalmakkal teli időt töltsünk. Jó szórakozást kívánok, Kevin Collins-szal már a folytatásban. A Girl Like You.

0: Köszönöm, hogy a Sláger FM-et választották, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, majd 5 óra után is egyébként. A következő órában is jelentkezem programajánlatokkal, izgalmas információkkal, közlekedési hírekkel, most pedig az egykori V-motorok dal feldolgozásával, amit Dr. Béres és Király Viktor készített el, és fűszerezte meg egy picike kis modern ütemmel. Ez a Tűzvarázsló.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
1: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Négy.

0: www.rozalia.hu.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
5: A hosszú hétvége folytatásában is jó idő lesz ma.
0: Természetesen marad még a napsütés, csapadék nem várható, holnap is hasonló időjárásra készülhetnek, nem fog esni Pest megyében, az eső és a napsütésé lesz a főszerep, amit néha vékony fátyol felhők megzavarhatnak. Pünköst hétfőjén is folytatódik a napos idő, néha lesznek felhők, de jelentős csapadék nem várható Budapesten, viszont az északies szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol akár erős lökések is. Ennek ellenére hétfőn is valódi kiránduló idő lesz 31 fokkal. Igazi jó autós idővel lehúzzuk az ablakot vagy a napfénytetőt, és már is élvezhetjük, ahogy tépi a hajunkat a 27 fokos szél, jelenleg ennyi van Budapesten, és természetesen néhol erre-arra közlekedési anomália. Helyszínelést végeznek például az első kerületi Mészáros utcában a Krisztina körútnál, mindkét irányban fennakadásra készülhetnek ezen a szakaszon. Autópályák. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben továbbra is több kilométeres a torlódás, főképp a külső sávban, aki Budapestre tartana személyautóval, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A főváros felé az M19-es autóút csomópontjában baleset is történt a terelésben, így ott is arra szólnak a járművek. Az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál két személyautó ütközött össze, a belső sáv zárása miatt nagyjából 3 kilométeres torlódásra számíthatnak az ott autózók. Az 1-es főúton Biatorbágy elkerülő szakaszán árokba hajtott egy személyautó, a 16-os kilométernél most csak a félpálya járható.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 5 óra után is hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Jó hétvégét, jó pihenést, én Karakas Balázs vagyok. Alex Warren vadonatúj felvétele is szól majd nálunk, Freddie Mercury is megérkezik, most viszont a legendás Madonnával indítjuk a zenefolyamot. Ez a Deeper and Deeper.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Alex Warren vadonatúj zenéje, a Fever Dream itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és természetesen mondjuk a legizgalmasabb program lehetőségeket a közeljövőre, ugyanis ismételten jön majd a nagy sportág és hangszerválasztó Budapesten a Mercapt sportközpontban. Ez az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélményprogramja, május 29-én és 30-án várja majd a gyerekeket. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. Itt a résztvevők nem csak nézők, hanem aktív résztvevői lehetnek mindennek. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. Ez a program lehetőség arra, hogy a gyerekek játékosan találjanak rá új érdeklődési körökre, vagy akár jövőbeli szenvedélyükre. Mindez hát jövő héten, pénteken és szombaton. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy ígértem, Shawn Mendes érkezik, ez a Treat You Better.

Az Alphaville és a Dance With Me, ez a Sláger FM, ahol most egy hazai, megjelent ugyanis nem is oly rég Freddy legújabb dala, 10 év után a Pioneer című dalt követően jelentkezett ismételten egy angol nyelvű zenével, ami saját elmondása szerint a múlt terheit maga mögött hagyó emberről szól, aki a fájdalmakon át is vállalja a döntéseit, kitart a belső tűz mellett és a saját útját választja. Itt a folytatásban Freddy és az új dal, Pain and Glory.

0: A budapesti időjárási előrejelzés szerint azért most kapunk egy kis ízelítőt a nyárból, érdemes is lehet szabadtéri programokat szervezni. A következő napokban jelentős mértékű csapadék nem várható. Már a 26, holnapra 29, hétfőre 31, kedre pedig már 32 Celsius fokos csúcsértékeket ígértek a meteorológusok. Néhol egy-egy fátyol felhő lehet az égen Pest megyében a következő napokban, de persze ezekből jelentős csapadék nem várható, és azért nagyon a tűző napot sem zavarja. Arra készüljenek, hogy a következő napokban erős UV-sugárzás várható napközben. Jó utat kívánok, hozom a Sláger FM közlekedési információit. Van is miről beszámolnunk, ugye? Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres a torlódás, de persze van itt még más is, hiszen a főváros felé vezető oldalon Bicskénél a 36-os kilométernél több jármű ütközött össze, az átterelt sávon megállt a forgalom. Az M19-es autóút csomópontjában is baleset történt, ott araszolnak a járművek. Az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál két személyautó ütközött össze, a belső sáv zárása miatt 3 kilométeres a torlódás. Az egyes főúton a Biatorbágyi elkerülő szakaszon árokba hajtott korábban egy személygépjármű, jelenleg a 16-os kilométernél csak a félútpálya járható. A budapesti autósoknak fontos tudni róla, hogy a hosszú hétvégére is lezárták a pesti alsó rakpartot, így nem autózható az Erzsébet híd és a Margit híd között, hiszen jelenleg a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba ezt a területet. Valamint mossák a Rákóczi hidat holnap is, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni reggel 7:30 és délután 13:30 között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

J-Lo és a Waiting for Tonight a hosszú hétvége első napján is a Sláger FM-mel töltik az időt. Jó utat, hogyha éppen mondjuk egy kirándulásból tartanak hazafelé, vagy jönnek-mennek a városban. A Four Tops Lokoinak a pulkúja lesz az a dal, ami az igazi nyárias életérzést megadja még a mai délutánnak. Mindemellett remélem nem felejtették el, hogy közeledik a gyermeknap. A svábhegyi csillagvizsgálóban is tartanak majd programokat, méghozzá május 30-án. Látványos bemutatókkal várják a családokat. Lesz napvizsgálat, kézbevehető meteorit, buborékos univerzum modellezés, üstökös főzés, csillagképkirakó és téridő trambulin játékos installáció is. Szürkülettől pedig indulnak a távcsöves megfigyelések. A Vénusz, a Jupiter és a Merkur, valamint a Hold kráterei, csillaghalmazok és planetáris ködök is láthatóak lesznek. Borult időben az égitest távcsöves észlelést kupolatúra, videós megfigyelés és tematikus előadás helyettesíti. Jó szórakozást, a folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy könnyed nyárias dallam a 80-as évekből, ők a Four Tops és a Lokoinak a pulkó.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. Hamarosan 6 óra mindjárt indul a slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval, na meg a legnagyobb slágerekkel változatosan. Bízom benne, hogy még mindenkinek élményekkel gazdag lehet a hosszú hétvége. Én holnap is jövök, déltől ismételten együtt rádiózhatunk. A Valmarral és Manuellel búcsúzom, itt az éget a nap. A hosszú hétvégére pont aktuális. Karakas Balázs kicsekkol, jövök holnap. Hey!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
1: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erős balatoni szezonra készül a rendőrség. Gyermeknapi programokkal várják a legkisebbeket a Minicity Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendős Bori vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket. A legtöbben az ukrán gabona tömeges behozatalától tartottak, de ez az elmúlt napokban nem történt meg, számolt be a miniszter. Erős nyári szezonra készül a rendőrség a Balatonnál, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezlete után Balatonlellén. A testület június 1-e és szeptember 15-e között működik, Somogy, Veszprém, Zala és Fejérvár megye összehangolt munkájával. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya és a testület elnöke kiemelte, hogy a bűnözés nem ismeri a határokat, ezért kulcsfontosságú a koordináció. A buli turizmus egyre inkább Balatonlellére tolódik, ahol 300 kamerával és szigorú helyi rendeletekkel készülnek. Siófok közben nemzetközi felmérés szerint az ország egyik legbiztonságosabb városa lett. A szezonban lovas, kutyás, biciklis és vízirendőrök is szolgálnak majd a készenléti rendőrség támogatásával. A várhatóan rekordszámú turista miatt, többek között a május 30-i budapesti BL döntő és a MotoGP miatt kiemelt figyelmet fordítanak a gyors reagálásra és a bűnmegelőzésre. Veszprémben jól haladnak az első részvételi költségvetésben megszavazott fejlesztések, közölte Varga Tamás egy Facebook bejegyzésben. A program keretében a lakosság tavaly 100 millió forint felhasználásáról dönthetett közvetlenül. A Hotel Veszprém előtti körforgalomnál a gyalogátkelők lámpásítása jelenleg tervezési szakaszban van, a kivitelezés nyár végén indulhat. Az egyik projekt az iskolai udvarok felújítása, ahol egyes helyszíneket a diákok már hamarosan birtokba is vehetnek. Gyulafirátóton a Kastélykert óvoda udvara közösségi térré alakul. A város célja, hogy a lakosság által kiválasztott fejlesztések valóban közösségi igények alapján valósuljanak meg. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden. A Vasari Galériában látható Lebegés a fénytérben című tárlat több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A galéria a fiatalabb korosztályra is gondolt, múzeumpedagógiai programokkal készülnek a gyerekek számára. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acticity parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, taekwondo produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap. A gyerekeket emellett kézműves foglalkozások, arcfestés, hajfonás és közös játékok várják. A Veszprémi Rendőrkapitányság interaktív bemutatóval készül, ahol a résztvevők rendőrautókkal is megismerkedhetnek, valamint különböző eszközöket is kipróbálhatnak. A szervezők egész napra vidám családi kikapcsolódást ígérnek a város legfiatalabb lakóinak és családjaiknak. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hídat, ezért vasárnap a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni, reggel 7:30 és délután 1:30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén és hétfőn útszűkületre számítsanak, minden nap 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A Székely Mihály utcát lezárták a Paulói Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Hétvégén a Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Rendezvényt tartanak ma este 8-tól, várhatóan 10-ig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Megnyitották a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért útszűkületre időszakosan azért még számítani kell. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most... indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Szevasztok! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítése alapján méghozzá 2026-os év 21. adása.
5: Bocsánat, beszéljen hangosabban.
4: Jó, Istenem! És túl vagyunk a születésnapon, köszönöm a felköszöntéseket, nyilván egy darabot sem kaptam, most lehet pótolni.
6: Már csak nem elfelejtettem.
4: Jó, hát lehet így is.
7: Nem akarsz sírni egy kicsit?
4: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a mai műsorunknak pedig van sztárja, méghozzá a hétnek a sztárja. Óriási. Hú, hogy fővezettem. Be kéne jönnöm még egyszer, de fáradt vagyok. Indul az Opelval is legelista, Selena Gomez-zel, ez a Single Soon és a 40.

0: vagy a pum pum girl.
1: Daddy Yankee és Snow Konkamaya a 38. Ava Max és a Sweet But Psycho-ja visszatért a 39. Ahogy Orsi is visszatért még hozzá egy olyan zenekarral, aki nemrégiben a 30 éves fennállását ünnepelte. Ami 30 évig feláll, az szerintem teljesen tökéletesen ünnepelendő dolog.
2: Ebben nem lennék olyan biztos.
1: Bravo, Orsi, gyere!
3: Visszapillantó!
2: Hihetetlen 59. születésnapját ünnepli Szolnoki Péter. Már 8 évesen fuvolázott, a Bombon zenekar pedig 1995-ben alapított a Török Tamással. Slágerek sora fűződik a nevükhöz, most egy igazi 90-es évekbeli kedvencet hozok. 1997-ből szól a Holnaptól.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: ugyanis a holnaptól nem érdekel. Köszönjük szépen, jöjjön némi info a hét sztárjáról, aki holnaptól nem érdekel, de ma még azért róla beszélgetünk.
1: Jó!
0: Május 20-án ünnepelte 80. születésnapja, tessék.
2: Köszönöm.
0: Egy nappal van lemaradva tőlem, és jó sok évvel vagyok én lemaradva tőle. Az egyetlen előadó, akinek 3 turnéja is szerepel, a 2000-es évek legsikeresebb koncert sorozatait felvonultató listán. Kik írják ezeket a listákat, édes Istenem? Ülnek egy ilyen szobába, füstölök valami cigaretta, vagy IQOS, vagy nem tudom, felszívják a vépet.
3: Milyen listánk nincs még, gondolkozó? Megvan. 2000-es évek legsikeresebb hörcsögi elmez.
4: Az már volt.
3: Aha, akkor várja. 2000-es évek legsikeresebb koncert sorozatait felvonultató lista.
4: Ez az!
0: És akkor megcsinálják, de tényleg, tehát hogy hú, na mindegy, de lényeg az, hogy 3 turnéja szerepel ezen a listán. Tehát akárkik is csinálták, 3-szor rajta van. Madonna mellett az egyetlen ő, aki 2-szer is Európa vezető énekesének választottak. Ez meg a másik. Mi az, hogy Európa vezető énekese? Vajon lesz bármi értelmesebben a mai műsorban?
5: Igen, de a legnagyobb titokban.
0: Hát ha csak így nem. Dua Lipa és a Levitating a 37.

0: Petra és Avamax, Alone Part 2-ja visszatért, Orsi egyik kedvence, úgyhogy nyilván benne van a keze, Imanbek és Bayer Belly Dancer-ja pedig a 36. Na, és akkor Orsi egy újabb lehetőség, hogy beleszólj a műsormenetbe, hozzá valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 20 év telt el azóta, hogy megjelent a Gorillaz második albuma, a Demon Days. A virtuális zenekar teljesen új műfajt teremtett, vizuális világával és eklektikus zenéjével. A lemez egy hét alatt a brit albumlista élére ugrott és több slágert is adott, ezek közül az egyik legnagyobb a Feel Good INC, amit most meg is hallgatunk.

és a Feel Good Institute, köszönjük szépen, csodálatos. Hú, de vártam ezt a dalt, hogy tényleg újra meghallgathassam. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Sem. Hú, ennyi, Cher. Legalább rövid neve van. Istenem, bárcsak mindent így kéne aláírnom, hogy Cher. Ő Ernest Tévedi

0: mondjuk kitölt egy csekket, vagy hogyha elkapják gyors hajtásért, vagy bármikor alá kell, azt írja valójában, hogy Cherline Sarkisian Lapierre Bono Alman, mert hogy ez a teljes neve. Vagy csak odaírja, hogy Cher.
1: B.
0: Mert ebből, hogy Cherline Sarkisian Lapierre Bono Alman, tehát hogy lehet, hogy azt hiszik, hogy kamuzik.
2: Ne kamuzon, asszonyom, magát én ismerem, maga a Cher. Semmiféle Cherline Sarkisian Lapierre... Ne szórakozzon már! Fújja meg a szondát! Mert megszívja.
3: Tiltakozom!
0: Na, Cher nem volt annyira ijedős. Mindenesetre május 20-án ünnepelt a 80. születésnapját, elképesztő zenei eredményei mellett sikeres színésznő is, hiszen nyert Oscart a legjobb női főszereplő kategóriában. Hoppá! És 3 Golden Globe-díjjal is rendelkezik, tehát hogy akkor az csak nem véletlen.
4: Úgy tűnik.
0: Kid Laroi és Justin Bieber viszont teljesen véletlenül visszatért a 34-re. Az tél.

0: Jonas Brothers és a Sucker a 32. Pánik van a diszkóban, 33. a High Hopes újra listán, csodálatos. Na de Orsi jön, és hoz valami ennél is régebbit.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de már 16 éve, hogy Léna megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált Satellite című dalával. Akkoriban rengeteget pörgött nálunk is, és most újra felidézzük ezt a pillanatot. Rád

0: és a Satellit. Köszönjük szépen! Kiderült, hogy mennyit kerestek? Az Ördög Pradát visel kettő főszereplői. Ez a bulvár, gyerekek, zsebekbe kutakodunk. Istenem, nem lehetne Underwerbe például? Szerintem izgalmasabb lenne. Na de se baj. A háttérsztori legalább olyan érdekes, mint maga a film. Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt egyaránt 12,5 millió dolláros gázsit kaptak.
1: Annyi pénz az sajnos kell is.
0: Ami összesen mennyi?
2: Mit tudom én?
0: 4 milliárd forint fejenként. Forint.
2: Na is.
0: Annyira sok pénz, hogy forintnak ejtik. Tehát ez már 4 milliárd forint. Fejenként, oké?
2: Okay? Hiszek neked.
0: Külföldi lapok szerint ez az úgynevezett Favored Nations megállapodást maga Meryl Streep harcolta ki. Bár ő jóval magasabb összeget is kérhetett volna Miranda Priestly szerepéért, mert hogy ezt alakította 4 milliárd forintje, inkább ragaszkodott ahhoz, hogy mindhárom színésznő ugyanannyit keressen.
2: Miért?
0: Egyenlőség, testvériség, szabadság. A film ráadásul már most akkora kassza siker, hogy így is a jegybevétel után járó extra bónuszokkal, mert hogy nyilván ez is van a szerződésben, akár további 20 millió dollárt is kereshetnek fejenként.
3: Mennyi az annyi?
0: Akkor az 20 millió vagy többes, mint 4 milliárd forint. Mármint, hogy 20 millió dollárral, magyar jó ácsegy rámolom.
4: Te kis zseni!
0: Hollywoodban mindenki arról beszél, hogy Miranda Priestly a való életben is megmutatta.
2: Na csak!
0: Ki irányít. És ugye a nők irányítólag sosem volt kérdés, mert itt van velük Ray és a Where is my husband? 4 helyet rontva a 31.

0: 31. volt a Hol a férjem, az ajátok szentségit című dal, de vég az órának, szület hírek, időjárás, közlekedés, remélem, hogy azzakat a most is hallgat. Nem reagált semmit arról, hogy az egész előző hét róla szólt. Nem hívott, nem üzent, úgyhogy ne menjetek Janzakat a koncertre. Meg vagyok sírtve. Jó, hülyeskedek, menjetek. Hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistát, de máshova nem menjetek, jó, mert mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár. Az életben maradásért küzd az MCC. A Sláger FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtverseny Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési baleset Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hídat, ezért vasárnap a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni, reggel 7:30 és délután 1:30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén és hétfőn útszűkületre számítsanak, minden nap 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A Székely Mihály utcát lezárták a Paulói Ede utca és a Király utca között, döntött burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Hétvégén a Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Rendezvényt tartanak ma este 8-tól, várhatóan 10-ig a Pap László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Megnyitották a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért útszűkületre időszakosan azért még számítani kell. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Cher. Folytatjuk az Opelval és slágerlisták Joel Corey-val, Galantis-szel, Izubizu-val. Ezek itt mind, tehát nyugi, egy dalt fognak énekelni, tehát nem egymás után jönnek, hanem itt egyszerre. Ez a Stay a Little Longer és a 30.

0: 28. Dua Lipa és a Fizikális, Sweet Disco és Ella Henderson React-je feltámadt Orsi nagy örömére, és a 29. Na de, ha már Orsi is feltámadt, akkor jöjjön, és hozzon valamit a múlt porából.
1: Visszapillantó.
2: Joe Cocker 1944. május 20-án született, tehát a héten lett volna 82 éves. 2016-ban veszítettük el, de az öröksége örökre velünk marad. Mély reketes hangja máig összetéveszthetetlen. Jöjjön most tőle egy igazi nyári klasszikus, a Summer in the City.

0: Summer in the City. Hát, ez se rossz egyébként, de jobban szeretem tőle a vagy a You Can Leave Your Head On, ba-ba-ba-ba-ba, igen, vagy a, melyik az a másik, a Jézusom szoktam énekelni, ámolban van.
1: Nem számít.
0: Na mindegy, szavadnak jó dolog, de ez sem volt rossz, köszönjük szépen, ez itt még mindig az Open Wallis Lagerlista, érkezik a hét sztárja, Cher. Most már járókerettel érkezik lassan, de érkezik. A plasztikai műtéteinek hála, mondhatni valóra váltott az egyik dalát, az If I Could Turn Back Time-ot, és visszatekerte az idő múlását legalábbis az arcán. Nem fél viccet csinálni abból, hogy mit gondolnak róla, amikor a koráról beszél a koncertjein, akkor időnként elárulja, hogy hány éves. Jó, hát egyre nehezebb, mert ugye vissza kéne rá emlékezni, és hát van úgy, hogy mellélő, de akkor például 73 volt 2019-ben a pandémia alatt, és akkor a közönség meg őrületes tapsban tört ki, és lereagált, hogy ez most annak szól, hogy még mindig élek ennyi idősen, na mindegy, azért csak a mihez tartás véget a ti nagyitok, mit csinál ma este?
2: Nem tudom.
0: Mert biztos nem az arénában szutyogtatja az embereket, hát is igen, ebben azért igaza van. Szóval, hogy nagy arc az öreg asszony.
3: Tiltakozom.
0: Jó, hát ez nem volt elegáns, de talán ahogy mondtam, abban volt tisztelet, nem?
2: Sajnos nem.
0: Jó, én úgy éreztem, hogy volt. Benson Boone és a Beautiful Things a 27.
4: Jobb lenne, ha későbbre hagynád a viccelődést, értve?
2: Aha.

0: These beautiful things that
1: I've Slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig.

0: Hamilton és a Do It Again 10 helyet rontott, a 25. Charlie XCX és az Apple pedig 6 helyet rontott. Úgy, de rontanak itt kérem szépen a harmadik negyedben, vagy mi ez? Második negyed, de a listán a harmadik. Nem tudom, értitek-e?
1: Nem.
0: Jó, hát fordítva megyünk. Van ez így. Ez olyan, mint a geometria. Érted, hogyha innen nézem, akkor jobbra van a jobb, balra bal, de ha megfordulok, akkor minden megfordul.
1: Uh-huh.
0: Egy közönség sose azt látja, mint az előadó. Tök más a jobb meg a bal. A föl meg a le, az még nagyjából stimmel. Legalább egy kis. Volt ennek értelme bármi?
1: Hát majdnem teljesen, igen.
0: Mindegy, jöjjön akkor Orsi, jó? Mert már csak a múlt húszat ki ebből a helyzetből.
2: Visszapillantó.
3: Visszaugrunk 2013-ba, és megnézzük, kik voltak akkor a magyar slágerlisták élvonalában. A 20. helyen ott volt a Bermuda London című dala, amit most ideje letolni.
0: Fővezek egy Bermudát.
3: Nem, Áron, nem. A te Bermudádra gondoltam. Na jó, szóval a Bermuda és a London következik.

0: anyukája. Georgia Holt modellkedéssel és színészettel is foglalkozott, és néha lányait is bejuttatta egy-egy tévéshowba háttérszereplőként, tehát gondolom kellett az áramot, a vizet, a gázt fizetni, és akkor néha lányokat betolta, hogy jó lesz az a kislány majd meghozni a postát, és akkor a filmen meghozta a postát. Na, például The Adventure of Ozzy and Harriet-be betolta a gyerekeket. Nem tudom, láttátok-e?
1: Én csak hallottam.
0: Nem baj, ha nem. Bár mindig jó kapcsolata volt Cher-nek az édesanyjával, voltak nehéz pillanataik is, ugyanis hát Georgia-nak több házassága is tönkre ment, folyamatosan költözködtek, mondhatni, hogy a pasikkal nem volt annyira a kontinuitásban túl erős.
2: Értem.
0: Gyakran súlyos anyagi gondokkal is küzdöttek. Egyszer az is előfordult, hogy Cher-nek néhány hétre egy árvaházban kellett maradnia, és bár minden nap találkozott az édesanyjával, gondolom levette pénzzel, traumaként élték meg ezt az időszakot, de mondjuk ezt na. Mi lehetett az a helyzet, amikor azt mondod a lányodnak, hogy hát figyelj, most egy kicsit pár hétre egy árvaházba elleszel, de jövök minden nap, jó? Csak te igazítsd meg a hajad, jó? Légy szíves, legyen, ne hozzá rám szégyent, jó? Szevasz!
3: Te jó Isten!
0: Szóval nem tudom, mi volt ez az élethelyzet, de nem tudom elképzelni, hogy ne a lányommal ültem volna benne az árvaházban, vagy nem tudom. Aludtam volna küszöbön, vagy nem tudom ezt elképzelni. Minden esetre, aki irigyli Chert, az akkor mostantól egy picit gondolja át.
2: Oké.
0: 24. Szigala, Giacomi, Ilan Kidron és a Riptide.

0: 22. Martin Garrix és Jack Stogius szója, 3 helyet javított. 23. az Alex Warren Ordinary-e ott maradt, ahol volt. Orsi pedig sosem maradott, ahol volt, mert a múltból mindig átjön a jelenbe.
1: Visszapillantó.
2: 2000. május 23-án robbant be Eminem 3. stúdióalbuma, és szó szerint letarolta a világot. 8 hétig vezette a Billboard listát, 25 millió példány fogyott el belőle, és Grammy-díjat is hozott neki. Most erről az albumról jön a The Real Slim Shady. Mindenki figyeljen, mert a valódi Slim Shady megszólal.

0: Sherry, oh yeah, ez jó, ami jó, az jó. Folytatjuk az Opelval is slágerlistát egy kis bulvárral. Jamie Foxx 58 évesen ismét apa lesz. Jelenlegi párjával...
1: Te parancsol?
0: Olyan, mint hogyha Huckleberry Finn egyik mellékszereplője lenne. Alice Huckstepp-el várják a közös gyermekeket. Huckstepp. Milyen fura lehet így bemutatni a csajodat, nem, hogy engedjétek, hogy Alice Huckstepp. És akkor... Lenyom egy steppet.
2: Tudja, ez szerintem nem olyan vicces.
0: Arra céloztam, hogy Jamie Foxx nyilván szeret steppelni.
3: Tiltakozom!
0: A szó vicc miatt én is egyébként. Maga a dolog nem problémás. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye neki már Jamie Foxxnak van két lánya korábbi kapcsolatából. 32 éves már Corinne és 17 éves Annalise.
1: Szép munka.
0: Corinne már producerként és műsorvezetőként is ismert Hollywoodban, tehát ő neki azért már megágyazott, míg Annalise zenei tehetségével hívta fel magára a figyelmet. Már a két. Foxx korábban többször beszélt arról, hogy mennyire büszke az apa szerepre, hogy a lányok jelentik a legfontosabbat számára, és ezt higgyük is el, mert ez általában apáknál így van.
3: Tényleg?
0: A normálisabbjánál. Az elmúlt évek súlyos egészségügyi problémája után most különösen boldog időszak következik számára. A rajongók szerint szép fordulat, hogy újra családi örömök töltik meg az életét.
1: Aha.
0: Szerintem ez jó, minden születendő gyerek jó, aki jó családban nevelkedik és szeretetben születik, az mind jó, aki meg nem, azon meg kötelességünk segíteni. Tegyük is ezt, most ne hülyeskedjük el, minden esetre Félix Jenő és Sushi Walk With Me a 21. Ez nem tartozik se, hogy az előtt mondatokhoz, csak hát a műsor is megy tovább.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládeszínterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ, még csoki barnaság.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált narcisz hagymát fogyasztották el. A narcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtán pályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Nagy Attilával!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.
1: Elszállt egy év, se csókolt épp úgy éget, már nem kísért meg új érzés.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról, az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
2: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam ott vagyok. Hát voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
1: A Balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki. A napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Nákszi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Nákszi Attilával. Nákszi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most!

mint a többi. Más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek. Nézd körbe. Nézd körbe. Hiszen mindenki itt van, akit szeret. Csak egy nap van. Csak egy nap. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt. Most megnyílik előtted is.

0: Sláger DJ Náksi Attilával.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy ember meghalt a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Komoly tarifaemelés jöhet a taxiknál. Közvetlen repülőjárat indul az USA-ba. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifaemelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is június 11-én és 12-én a budapesti arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszél a Sláger FM-nek.
2: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felőli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 14 óra.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 103.1 Sláger FM Spray. Sláger FM. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető hólóval hálálja meg az életmentést.
1: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a Metallica véradás.fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapcsolatban.

0: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Verandán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek.

0: van álmodtam.
1: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
2: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
1: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herder Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szállás helyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queen-nel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddie és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Melinda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódott a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban. A második alkalommal a Tempó zenekar muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi, falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berec István tanítja majd önöket. Június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár. Az életben maradásért küzd az MCC. A Sláger FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is kifogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holt versenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési baleset Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

változatosan, éjjel-nappal. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sőt

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életében nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvó zenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az eltelt több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhett az általa alapított együttes. 2018 óta Bánfalvi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, mely